Tomás Ádész Hajnal című zeneműve hangzott el a zeneszerző vezényletével. Tomás Ádész előadóként és karmesterként is nagyon tevékeny, zongoristaként klasszikusokat játszik elsősorban, főleg Schubertet. Claude Debussy zenekari képek ciklusából következik most a tavaszi körtánc.

Debussy zenekari képek ciklusából a tavaszi körtáncot játszotta a berlini rádió zenekarvezénye Thomas Adész. Nagyon szép, érdekes muzsika, mint minden Debussy mű, hát nem csoda, hogy a francia impressionista mester felforgatta az addigi zenei ízlést, világot. Thomas Adész talált helyek című kompozíciója szól.

Thomas Adés Talált helyek című zeneművét hallottuk, a szólót Nikolás Altstedt játszotta, aki Gordonka művész. A berlini rádiózenekat a komponista vezényelte. Altstedt számára egyébként nagyon sok kortárs zeneszerző írt különböző zeneművet. Most a 88-ban született Mark Simpson Israfel című kompozíciója szól.

Mark Simpson Israfel című zeneművét hallottuk a berlini hangverseny felvételéről. A liverpooli születésű brit klarinét művész és zeneszerző rengeteg díjat nyert, és nagyon komoly zenekari műveket komponált már. A hangverseny végén a berlini rádiózenekar Sibelius 7. szimfóniáját szólaltatta meg.

Sibelius 7. szimfóniáját játszotta a berlini rádió szimfonikus zenekara vezényelt Thomas Adész. A finnek híres komponistája 1924-ben írta ezt a művet, és ez volt az utolsó szimfóniája. Most Brahms opus 115-ös H-moll klarinét ötösét játsza Mark Simpson és a dán vonós négyes

Johannes Brahms opus 115-ös H-moll klarinét ötösét hallottuk, Mark Simpson és a Dán vonos négyes tagjainak előadásában. A darab ihletője Richard Mühlfeld klarinét művész volt, akinek játéka megihlette az idős mestert. Carl Philipp Emanuel Bach F-dur szimfóniája következik.

Carl-Philipp Emanuel Bach F-dur szimfóniáját az Arte dei Suonatori muzsikusai adták elő. Frescobaldi nagyon gyakran dolgozta fel ugyanazt a témát. Ezt úgy is mondhatjuk, hogy a variáció egyik nagymestere volt. Most egy madrigáját hallgatjuk meg Heinz della Torre, Stefan Schlegel és Paolo D'Angelo előadásában.

Girolamo Frescobaldi madrigáját hallottuk Eberhard Krauss átdolgozásában, előadta Heinz della Torre, Stefan Schlegel és Paolo D'Angelo. Frescobaldi nagyon híres művész volt, aki rengeteget utazott, és éppen a művei szépsége miatt az olasz Bach nevet is elnyerte. Kedves hallgatóink, 4 óra van.

Felix Mendelssohn opusz 11-es első szimfóniája következik a Notturnóban. A művészi sokoldalúság hamar jelentkezett Mendelssohnnál, már gyermekként rendkívül tehetséges volt, és nem csak zenében, zongorázott, komponált, de a festészetben, költészetben, sportban és a nyelvekben is jeleskedett. Nagyon jól vívott és úszott. 9 évesen már fellépett zongoristaként. Annyira komolyan vették a tehetségét, hogy a szülők rendszeresen szerveztek otthoni koncerteket, és apja egy zenekart bérelt, hogy Felix bemutathassa saját darabjait, például a családi ünnepeken. Halljuk ezt a korai művét.

Mendelssohn első szimfóniáját játszotta a BBC-vel, zenekara Thierry Fischer vezényletével. Fiatal fiúként Mendelssohn és testvére Fanny újra és újra elolvasta a Szent Iváné Álom című Shakespeare művet, és el is játszották a szerepeket otthon. Joseph Haydn C-dur szonátája következik.

Haydn C-dur szonátáját Christian Bezuidenhout játszotta, ez a művész Dél-Afrikában született, Ausztráliában kezdett tanulni, aztán Európában, Angliába költözött. Én úgy tudom, hogy jelenleg Londonban él, bár sosincs otthon, mert rengeteg koncertje van. Stravinsky kompozíciója következik, a Danses Concertantes.

Danzis Concertantes, Stravinsky zeneművét a Lengyel Rádió zenekar adta elő, Krzysztof Lavinszky vezényelt. Nicola Gomber, Musa Jovic című kórusműve következik a Notturnóban. Ez a kiváló németalföldi szerző Bruges városának híres muzsikusa volt, a Csipke városban aratta sikereit.

Nicola Gomberg kórusművét az Ars Nova énekegyüttes adta elő, vezényelt az alapító Bo Holten. A párizsi konzervatóáron a Chausson-féle társaság Henri Duparc, Vincent Dendy, Gabriel Pierny elütött a többi tanulótól, sokuk ugyanis gazdag családból származott. Piernétől a koncert darab szól.

Pierni koncertdarabját Susanna Klintarova és a Szófiai Szimfonikus Zenekar adt elő. Pierni remek zeneszerző és karmester volt, a Concert Colonne zenekarának másodkarmestere, majd zeneigazgatója, és sok Debussy ősbemutató fűződik a nevéhez. Nikolaus Bruns egyik kantátáját halljuk.

Die Zeit meines Abschied ist vorhanden. Nikolaus Bruns kantátáját hallottuk. Ez a szerző a kantátákon, madrigálokon kívül orgonamuzsikát írt, arról volt nevezetes, hogy miközben orgonált, közben hegedült, vagyis kísérte saját magát lábbal. Anton Rubinstein híres melódiájával folytatjuk a zenélést.

Anton Rubinstein melódiáját Denis Hennig játszotta. Oroszországban egy időben a muzsikusok egyébként másodosztályú polgárnak számítottak. Rubinstein le is írta, hogy Oroszországnak a szó pontos értelmében úgy szóval egyetlen zeneművésze sincs. Most Weber zenéje szól.

A Bűvös vadász című opera nyitányát hallottuk, Weber remek zenéjét, a Holland Rádió zenekart Kenneth Montgomery vezényelte. Befejezésül ma Bach A-dur szonátáját halljuk. Én megköszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzom a hangmérnök Pergel János és a szerkesztő Katona Márta nevében is.

0: 6 óra. Híreink következnek.
1: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Brieska Dániel. Berlinben egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek, miután egy autó a tömegbe hajtott a belvárosban tartott Pride rendezvényen. A hatóságok hajtóvadászatot indítottak a helyszínről elmenekülő autó után, a rendőrség szerint az esetnek több gyanúsítottja is lehet. Az ámokfutás után lefújták a berlini Pride-ot és lezárták a Tiergarten környékét. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Az ukrán elnök szerint újabb 30 ezer észak-koreai katona bevetésére készül az orosz-ukrán háborúban Moszkva. Volodymyr Zelenszky hangsúlyozta, a csapatok érkezését Oroszország Voronyezsi régiójába várják, fennyán pedig új ballisztikus rakétaindítókat is a térségbe szállíthat, ami egész Ázsiára veszélyt jelent. Több mint 250 ezer ember menekült el az erdőtüzek elől Franciaországban és Spanyolországban. A spanyol hatóságok megerősítették, hogy Valencia tartományban egy idős férfi meghalt a tűzben. Párizs mozgósította a katonaságot az ország délnyugati részén, és Bordeaux térségében 7 városból evakuálták a lakosságot. Idehaza Zonnevent Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció. Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, olyan alkotmánybírót jelölnek, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja, így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Zonnevent Pál egyetemi tanárt jelölte alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, fogalmazott az ellenzéki párt. Folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként alaposan minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket, és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információk pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. A balatonfüredi Windisch Laurát választották a 201. Anna Bál szépének. A győztes lány első udvarhölgye, a debreceni Tollas Viktória, második udvarhölgye pedig testvére Windisch Regina lett. A Bál szépei a hagyományoknak megfelelően ma délelőtt a kisfaludi színpadon találkoznak az érdeklődőkkel, majd sétakocsikáznak a városban. Folytatódik a napos, felhős idő, délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok, nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben általában 29-35, késő este 23 és 28 fok között alakul. 6 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Műsorajánló. Az idei bájrojti ünnepi játékok első operája, Richard Wagner, Rienzi az utolsó tribunus című művet, amit most először tűz műsorára Bayreuth. A főbb szerepeket Gabriele Scherer, Andreas Schager, Andreas Bauer Canabas és Michael Nagy énekli. A bájrojti ünnepi játékok ének és zenekarát Natalie Stützmann irányítja. Élőben kapcsoljuk a Bayreuthi Festspielhaust. Ma 15 óra 55 perckor a Bartók Rádióban. Hétfő este az Ensemble 1700 hangversenyét hallgathatják meg. A kölni székhelyű zenei együttes műsorán olasz és német barokk szerzők kamarazenéje szól, hegedű, gordonka, nagybőgő, csembaló, valamint blokkflőte összeállításban. A művészeti vezető Dorothée Oberlinger. Áprilisi koncert a Schwetzingeni Mozart teremből. Hétfőn 20 óra 42 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Csík Gabriella nevében is szeretettel köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit. Tóth Endre vagyok. Július 26-a van vasárnap, az év 207. napja. Tegnap kezdtük el a három Móró testvér, azaz a Trio Móró új Schubert albumát, amelyen a két nagy kései zongora trió mellett négy dal zongorás trió átirata kapott helyet. A tegnap leforgatott két dalátirat után ma a B-dur zongora triót hallhatják majd tőlük műsorunk végén. Másik lemezújdonságunk a Versailles születése címet viseli. Kiinduló pontja egy történelmi tény és az ahhoz kapcsolódó zenei fantázia, hiszen 13. Lajos 1623-ban vadászkastélyt építetett Versailles-ban. A Consort Musica Vera együttesét vezető Jean-Baptiste Nicolas műsora pedig elképzeli, milyen zene adhatott volna ünnepi fényt az új királyi rezidencia felszentelésének. A francia korabarok motettái, misetétele és udvari táncai közül ma Guillaume Busignac egy műve és egy lovas balett zenéje szól majd. Mindezek előtt folytatjuk barangolásunkat Karinthy Frigyes Így írtok ti című gyűjteményében. Ezúttal Így és Gyula a tempós kerül sorra. Pünkösd ugyan már mögöttünk van, de a költő pünkösdi énekének tempója és paródiája attól még most a nyár közepén is mosolyt csalhat az arcunkra. Így és Gyula a tempós, költő pünkösdi éneke. Lankákon ballagok, alattam a szürcsölő trágya lepte, jó föld szuszog, ballag velem, lép nagyokat öreg paraszt, botjára is támaszkodva, integet felém, ahogy járok rajta. Kedvesemmel, olyan ez a homok, amin járok, Dunántúli magyar föld, ráncos arcú, nagybajuszú, csipás szemű, öreg, hümmög és krákog és köp, és ahogy ballagunk, billegünk, megállok. Nem veszi észre, és kiballag ballagó lábam alól, és tovább sétál, és én a levegőbe maradok. És nézek utána, nyetenye, riska, hé, hová szaladsz? De nem fordul meg, így vádolok, kaszálva a légben, pünkösdre virradó, magam termette szarkaláb. Amíg Karinthy költője a levegőben marad, mi vízre szállunk. Georg Philipp Telemann vízi zenéjének teljes címe Hamburgi apály és dagály. A tisztételes zenekari szvit 1723-ban a hamburgi admiralitás fennállásának 100. évfordulójára készült, és egy ünnepi lakomán szólalt meg először. A francia nyitányt követő tánctételekben a kikötőváros világa és az antik mitológia találkozik. Az alvó, majd felébredő Tétisz, a szerelmes Neptunusz, a játszó najádok, a tréfálkozó Triton, a vihart kavaró Aiolosz és a szelíd Zephyrosz után maga az apály és a dagály, végül pedig a vidám matrózok jelennek meg. A Berlini Régizene Akadémia zenekarának hangversenymestere Georg Kalweit

Georg Philipp Telemann TVV55C3 jelzetű vízi zenéje hangzott el. A Berlini Régizene Akadémia zenekarát Georg Kálvájt dirigálta. Domenico Cimarosa a Titkos házasság című operájának második felvonásából következik Paulino áriája. Juan Diego Flores énekel, a milánói Giuseppe Verdi szimfonikus zenekart Carlo Rizzi vezényli.

Domenico Cimarosa a Titkos házasság című operájának második felvonásából szólt Paulino áriája. Juan Diego Florest hallottuk énekelni, a milánói Giuseppe Verdi szimfonikus zenekara élén pedig Carlo Rizzi állt. Ritkán hallható magyar versenyművel folytatjuk, és annak ellenére mondom ezt, hogy ritkán hallható, hogy valójában a szerző egyik legnépszerűbb műve, vagy legalábbis szinte azonnal azzá vált megkomponálása után. Weiner Leo 1923-ban írt koncertinója két tételből áll. Az első szerethetően lírai hangú, hiszen egy Allegro amabile tétel, a második egy gyors és játékos vivace. Weiner így írt róla egyik levelében. Ez a zongora stílus nem annyira romantikus jellegű, romantikusan itt a nagy hangú, akkordikus, Liszt, Csajkovszki, Rachmaninov módján való zongora megszólaltatást értjük, mint inkább neoklasszikus, vagyis vonalas, rajzos, Mozartra és a korai Beethovenre emlékeztető. A zongora szólót Isabel Ömisen játsza, a Weiner Leo kamarazenekart Weninger Richard vezényli.

Fejner Leó opusz 15-ös koncertinóját hallottuk zongorára és zenekarra. A zongora szólót Izabel Ömisen játszotta, a Fejner Leó kamarazenekart Weninger Richard vezényelte. Versailles születése című lemez újdonságunkat vesszük elő. Guillaume Buzignac a 17. század első felének egyik legeredetibb francia egyház zenei szerzője volt, bár életével és műveinek szerzőségével kapcsolatban ma is sok a bizonytalanság. Cantate Domino Omnis Francia című motettája La Rochelle 1628-as királyi győzelmét ünnepli. Már a cím is egész Franciaországot hívja új énekre. Az egymásnak felelő kórus és szóló szakaszok, valamint a lendületes deklamáció szinte színpadi jelenetté alakítják az ünnepi motettát. Alt szólót énekel Axel Saint-Cyrel, közre működik a Versailles királyi opera kórusa és a Párizsi regionális konzervatórium kórus iskolájának énekkara, továbbá a Consort Musica Vera, melynek karmestere Jean-Baptiste Nicolas.

0: Guillaume Busignac kantáte Domino Omnis Francia Canticum Novum kezdetű motettája hangzott el, az altszólót Axel Saint-Cyrel énekelte, a Versailles királyi opera kórusát, a Párizsi regionális konzervatórium kórusiskolájának énekkarát, valamint a Consort Musica Vera együttesét Jean-Baptiste Nicolas vezényelte.
1: Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak most kapcsolták be a Bartók rádiót. A mikrofonnál Tóth Endre. Wolfgang Amadeus Mozart 364-es köhőszámú Esz-dur szimfónia koncertantéja következik. A hegedű szólót Wilde Frank, a brácsa szólót Maxim Risanov játsza. Az Arcangelo kamarazenekar élén Jonathan Cohen áll.

Wolfgang Amadeus Mozart 364-es körhőszámú Ezdur szimfónia koncertantéja hangzott el. A hegedű szólót Wilde Frank, a brácsa szólót Maxim Rissanov játszotta, az Arcangelo kamarazenekar karmestere Jonathan Cohen volt. A 20. századi magyar zene egy alig 4 perces, ám annál sokszínűbb darabja következik. Kocsár Miklós a 70-es évek elején írta a Saltus Hungaricust. A latin cím magyar ugrótáncra utal. A mű régi magyar tánczenei fordulatokat felhasználva hoz létre letisztult hangszeres párbeszédet. Fuvolán, hegedűn vagy oboán is előadható, most az oboa változatot halljuk. Lencsés Lajos játszik oboán, Karl Bergemann zongorán.

Kocsár Miklós Saltus Hungaricusát hallottuk Lencsés Lajos oboa, valamint Karl Bergemann zongora játékában. Zeneszerzőnő rovatunk mai hősnője Louis Farrang, a 19. századi francia zene egyik úttörő alakja. Többször hallhattuk már zenéjét itt a Hangfogóban. Kiváló zongora művész volt, és 3 évtizeden át tanított a Párizsi Konzervatoárban. Alkotóként azonban nem elégedett meg a szalonoknak szánt zongora darabokkal. Kamarazenét, nyitányokat és 3 szimfóniát is írt. Egy olyan párizsi zenei közegben, amely szinte kizárólag az operáért és a balettért lelkesedett, és ahol egy női szerzőzenekari ambíciói különösen szokatlannak számítottak. Az 1845-ben először megszólaltatott első C-moll opusz 32-es szimfónia Beethoven drámai lendületének örököse, de a német romantika sűrű hangzását francia arányérzékkel és világos formálással társítja. Laurence Equilbé és az Insula Orchestra historikus hangszereken rögzítette Farrang szimfóniáját.

Elhangzott Louis Farrenc első c-moll szimfóniája, opusz 32. Az Insula Orchestra karmestere Laurence Akilbé volt. Joseph Haydn opusz 77 numero 1-es G-dur kvartettjével folytatjuk adásunkat, amelyet a Lindsay vonós négyes előadásában forgatunk le.

A Lindsay Quartet előadásában hangzott el Joseph Haydn opusz 77 numero 1-es G-dur vonós négyese. Johann Sebastian Bach kantátája ezúttal is illeszkedik a mai vasárnaphoz. A Wo Gott der Herr nicht bei uns hält, vagyis ahol Isten az Úr nem áll mellettünk, a Szent Háromság ünnepe utáni 8. vasárnapra készült, és 1724. július 30-án hangzott el először Lipcsében. A nap evangéliuma a hamis prófétákra figyelmeztet. A kantáta alapjául szolgáló 1524-es Justus Jonas korál pedig a 124. Zsoltár nyomán az ellenséggel szembeni isteni oltalomról beszél. A hét tétel különlegessége, hogy Bach a 8 strófás korálból 6 versszakot is megtartott, és a dallamot 5 különböző módon dolgozta fel. A nyitókórus zaklatott vonós és obó a szólamaival valóságos küzdelmet fest, a középpontban egyszerű tenorkorál áll, a recitatívokba szőtt korálsorok és a két ária pedig újra meg újra más fényt vetnek, ugyanarra az alapgondolatra. Altszólót énekel Gabriele Schreckenbach, a tenorszólisták Kurt Equiluz és Aldo Baldin, a basszus pedig Wolfgang Schöne. A Stuttgarti

Elhangzott Johann Sebastian Bach 178. kantátája, a Wo Gott der Herr nicht bei uns hält. Szólót énekelt Gabrieles Reckenbach, Kurt Ekwiluz, Aldo Baldin és Wolfgang Schöne. A stuttgarti Gehinger Kantorály és a Bach Kollégium zenekara élén Helmut Rilling állt. Visszatérünk a Versailles születése című albumhoz. A Ballet à Cheval nem színpadi balett, hanem lovas karusszel. Ünnepi katonás pompájú látványosság, amelyben a gazdagon öltözött lovasok zenére alkottak szabályos alakzatokat. A most következő darab 13. Lajos és Ausztriai Anna 1615-ös esküvőjéhez, a párizsi Place Royale-on rendezett nagy lovas ünnephez kapcsolódik. A muzsikát jóval később André Danican Philidor gyűjteménye őrizte meg, ezért egyes kiadások az ő neve alatt közlik. Az eredeti szerzőt azonban nem ismerjük. A konzort Musica Vera játszik Jean-Baptiste Nicolas vezényletével.

Ismeretlen szerző lovas balettje hangzott el 13. Lajos király esküvőjére. A konzort Musica Vera együttesét Jean-Baptiste Nicolas vezényelte. Holnap, július 27-én lesz Dohnányi Ernő születésének 149. évfordulója. Ennek elő estéjén, jobban mondva, elő estéjének reggelén egy ritkábban hallható kamaradarabjával köszöntjük őt. Legalábbis itt a hangfogóban nem tudom, hogy mikor adhattuk le legutóbb. A Cis-moll hegedű zongora szonátáról van szó. Az Opus 21-es alkotás 1912-ben Berlinben született. Három tételében a Brahmsi szerkezeti fegyelem, a Liszti témavariálás és Dohnányi szenvedélyes, késő romantikus hangja kapcsolódik össze. Hágai Sáham hegedül, Arnon Erez zongorázik.

0: Hagai Saham és Arnon Erez előadásában hangzott el Dohnányi Ernő opusz 21-es cis-moll szonátája hegedűrei zongorára.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
1: Reklámot hallottak. Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolódtak be adásunkba. A mikrofonnál Tóth Endre. A következő zenénk Gioachino Rossini, Tel Vilmos nyitánya. A Santa Cecilia Akadémia zenekarát Myung-Woon Chung vezényli.

Myung-Woon Chung vezényelte a római Santa Cecilia Akadémia zenekarát. Előadásukban Gioachino Rossini, Tell Vilmos nyitánya hangzott el. Elérkeztünk a mai hangfogó utolsó zeneművéhez, és egyúttal a Trio Moro új Schubert lemezének második részéhez. Tegnap a Der Hirt auf dem Felsen, azaz a pásztor fiú a sziklán, valamint az Auf dem Wasser zu singen, a hullámok hátán zongoratrió átiratát hallhatták a három testvér előadásában. Most Schubert két nagy zongoratriója közül az első, a B-dur következik, melynek Deutsch-jegyzék száma 898. A négy tételes mű Schubert életének utolsó esztendejében készült, és csak 1836-ban, a zeneszerző halála után jelent meg Opus 99-ként. Derűs, alapvetően életigelőnek mondható dallamai mögött azt hiszem ott érezni az idő múlásának finom melankóliáját is. A több mint 40 perces kompozíciót Dávid Moró hegedűn, Edgar Moró cellón, Jérémy Moró zongorán szólaltatja meg.

0: Franz Schubert 898-as Deutsch-jegyzékszámú B-dur trióját a Trio Moró előadásában hallgattuk meg. Ezzel véget ért a hangfogó mai adása. A szerkesztő Csík Gabriella nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További remek zenékben gazdag, pihentető vasárnapot kíván a műsorvezető Tóth Endre. Tartsanak velünk a jövő hétvégén is.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az idei bayreuthi ünnepi játékok első operája, Richard Wagner, Rienzi az utolsó tribunusz című műve, amit most először tűz műsorára Bayreuth. A főbb szerepeket Gabriele Scherer, Andreas Schager, Andreas Bauer Canabas és Michael Nagy énekli. A bayreuthi ünnepi játékok ének és zenekarát Natalie Stützmann irányítja. Élőben kapcsoljuk a bayreuthi Festspielhaust. Ma 15 óra 55 perckor a Bartók Rádióban. Az Ars Nova hétfő esti műsorában Borbé László játssza Sári József zongora műveit. A szóló zongora művekből készült válogatás a tavaly elhunyt szerző születésnapja alkalmából jelent meg most, melyen több éven át dolgoztak együtt Borbé László junior préma és Artisjus díjas zongora művésszel. Lemezújdonság az Ars Novában. Hétfőn 22 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tíz óra 30 perc. Fanfár. Minden, ami fúvós.

Samuel Barber fúvós kompozícióiból szól válogatás a Fanfár mai adásában. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a szerkesztő műsorvezetőt, Ottmár Dávidot hallják.

Samuel Barbert nem emlegethetjük szoros összefüggésben a fúvós zenével, jól lehet komponált azért a fúvósok számára, másként ez a műsor sem készülhetett volna ugye el, de az ő zeneszerzői munkásságát elsősorban a vokális műfajban írott darabok jellemzik. Barber zongorán játszott ugyan, de kiváló énekes is volt, bariton. Fiatalon, míg a Curtis Institute falai között diákoskodott, énekművész szeretett volna lenni. Az Egyesült Államokból 1932-ben Bécsbe utazott, ahol énekórákat vett, szólóesteket adott és felvételeket készített saját dalaiból. Ebben az időben vált kiforrott zeneszerzővé. Jól lehet, már 1917-től komponált, első olyan darabját, melyben jelentős szerep jutott fúvósoknak, 1943-ban írta, címe Kommandó induló, stílusosan fúvós zenekarra. Életkörülményeiből kiindulva született meg Barberben, és aztán a papíron is a darab, hiszen 1942 és 45 között a seregben szolgált. A Kommandó indulót hallgatjuk meg most az Egyesült Államok tengerészgyalogságának fúvós zenekara előadásában koncertfelvételről, vezényel Gerard Schwartz,

A kommandói induló hangzott el. Seregbéli szolgálattétele során még egy művet komponált fuvorzenekarra Samuel Barber, egy gyászindulót, szintén 1943-ban. Egy évvel később írta meg a Capricorn koncertót, melyből hamarosan meghallgatjuk a zárótételt. A versenymű az utolsó volt katonai szolgálatából való leszerelése előtt, ekkor már több szabadsága volt komponálni. A fuvola, oboa, trombita triót szólistaként alkalmazó darab a Mount Kiskóban található Capricorn házban született, innen a cím. Az ingatlant Barber és Giancarlo Menotti zeneszerző librettista vásárolta meg, és azért nevezték el Capricorn háznak, mely név a baktérítőre utal, mert tájolása okán egész télen maximális napfény érte. A mű egyébként meglehetősen nosztalgikus darab, azért, mert Barber abbéli vágyát fejezi ki, hogy végre a katonai kötelezettségek adta megszakítások nélkül komponálhasson. A Capricorn koncertó harmadik tételét halljuk, a szólót Karen Jones fuvolán, Stefan Rancourt oboán és John Gracie trombitán játsza, a skót nemzeti zenekart Marin Alsop dirigálja.

Eleve kuriózumnak számít, hogy három fúvós hangszeres szólistára íródik egy koncertó, de az, hogy három szoprán hangszerre, az végképp. Samuel Barber Capricorn koncertójából szólt a zárótétel. Bő 10 évet ugorva az időben, az 50-es évek derekán Barbert elsősorban az opera érdekelte. Ekkorra jócskán túl volt 2 szimfóniájának megkomponálásán, többet a műfajban nem is írt, cselló versenyén, Médea című balettjén, a Knoxville 1915 nyara című darabján, valamint zongora szonátáján, hogy csak legismertebb opuszait említsem. Társa, úgy az életben, mint pályáján, Giancarlo Menotti már korán az opera felé fordult, több tucat operát írt, mely 20. századi szerzőként kivételes teljesítmény. Barber, idézőjelben, csak 1957-ben alkotta meg a Vanessát, majd 2 évvel később az egyedülálló rövidségű, mindössze 9 perces opera miniatűrjét, a Bridge Partyt, mely egy szellemes kaprisz. Ebben az időben született fúvósötösre az Opus 31-es nyári zene is. Ennek részletét a Philharmonia fúvósötös tolmácsolásában hallgatjuk meg.

A nyári zenét Samuel Barber darabjának részletét hallottuk a Philharmonia fúvós ötös előadásában. Egy befejezetlen mű szemelvénye következik, melyet a szerző eredetileg oboa-koncertónak szánt. A versenyművet Barber 1977-78-ban komponálta, de csak egy 7 perces, mondhatni melankolikus rész készült el, ám ennek hangszerelése már nem is a zeneszerző, hanem Charles Turner munkája. A kanzonettát, ezzel a címmel illették végül a darabot, Barber halála után mutatták csak be, és az Opus 48-as számot kapta. Mely talán meglepő lehet abból kiindulva, hogy a művész megérte ugyan 70. életévét, mégis ez Samuel Barber legmagasabb jegyzékszáma. Hallgassuk a kanzonetta részletét Julia Girdwood szólójával, a Skót Kamarazenekar közreműködésével. A karmester José Cerebrier.

Samuel Barber Canzonetta című darabjának részlete után ismét egy fúvós zenekari felvétel következik. Igaz, ez átirat. Barber egyik fontos műve a még 1946-ban szerzett Médea című balettje, visszaugrunk most át az időben, ez lazán kapcsolódik egyébként Euripidész azonos című tragédiájához. A szerző kiemelte saját opuszából a Médea bosszú tánca című részt, és önálló darabbá tette. Ebből készített fúvós zenekari változatot Frank Hudson. Részlet hangzik el, ahogy korábban, most is az Egyesült Államok tengerészgyalogságának fúvós zenekara játszik. Vezényel Gerard Schwartz.

0: Fanfár, minden, ami fúvós. A mai műsorban Samuel Barber fúvós kompozícióiból hangzott el válogatás, utolsóként a Médea bosszú tánca című darab részlete. Adásunk végén megköszönöm, hogy velünk tartottak, a szerkesztő műsorvezetőt, Ottmár Dávidot hallották.
1: A 2026. február 8-ai műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 11 óra. Kezdőhang. Beavatás a zenébe.
3: Nagy tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket itt az MTV a Sára Sándor teremben, és mindannyian köszöntjük a Bartók Rádió hallgatóit. Bece Szilvia vagyok. A családi koncertsorozatban ezúttal egy olyan énekverseny díjazottjait köszönhetjük, amely versennyel találkoztunk már a tavalyi évben, amikor elindult, amikor életre kelt ez a megmérettetés. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy követhetjük a verseny életét, és most a második gála koncertet is megrendezhetjük, ezúttal tehát a második Hormai József regionális énekverseny győzteseit halljuk a produkcióban. De mindenek előtt Szenthelyi Krisztián énekművészt szeretném kérni, aki a verseny alapító művészeti vezetője, hogy ahogy a tavalyi előadáson is tettük, egy picit most is foglaljuk össze ezt az egészet, de onnan elindulva, hogy ez most egy különleges előadás, mert a névadó Hormai József, aki Krisztián mestere volt, és itt van még köztünk, tehát ez nem emlékverseny, erre hívjuk fel a figyelmet, idén augusztusban ünnepli 85. születésnapját, tehát még egyel szebb, hogy most itt összegyűltünk.
4: Isten éltesse, nagyon sokáig tanár urat, bízunk benne, hogy nagyon sok-sok évig követheti még ő is a róla elnevezett énekversenyt. Az idei énekverseny nagyon különleges énekverseny volt. Úgy szerettem volna, amikor megalapítottam, hogy mindig egy picit több legyen a következő, és azt hiszem, hogy idén is sikerült ezt így meglépni, ezt a feladatot. Csodálatos zsűritársakat sikerült idézőjelesen szerződtetni a versenyhez. Dr. Bátori Évát, Barna Júliát és Zsoldos Dávid volt, akik csatlakoztak a versenyhez idén, és nagyon-nagyon köszönöm azoknak a kollégáknak, akik elhozták a növendékeiket a versenyre, mert ismételten kiderült, hogy ez egy kifogyhatatlan aranybánya, ami ország van énekesek terén, ugyanakkor nagyon fontos, hogy reflektorfényt tudjunk nekik adni, és bízom benne, hogy ez a verseny tudja ezt szolgálni nagyon sok éven át még.
3: Itt ugye ezen a koncerten a győzteseket halljuk, úgyhogy minden bizonnyal ők a legboldogabbak, akik ezen a versenyen részt vettek, de hogyan segítitek zsűritársakkal, kollégákkal együtt azokat a fiatalokat, akiknek éppen az a nap valamiért nem jött ki, akár lehetett volna jobb a produkció, de hát bal lábbal kelt fel, tehát annyi mindentől függ egy ilyen verseny. Hogyan lehet őket segíteni, hogy ne kudarcként, hanem egyfajta tapasztalatként éljék meg?
4: Én amikor versenyeztem, akkor mindig arra gondoltam, hogy ne úgy menjek oda, természetes, nagyon-nagyon fontos, nagyon bizalommal oda menni, hogy első helyezett szeretnék lenni, de bennem aztán átfordult azzá, hogy fellépésnek fogjam föl, akik ott ülnek szakmai zsűriben, közönségnek gondoljam őket, és ne akként, hogyha itt most én esetlegesen nem jutok tovább, vagy nem leszek nyertes, vagy helyezett, akkor összedől a világ. Persze az ember így éli meg, de 3 nap múlva azért belegondol abba, hogy jön a következő verseny, és bízunk abban, hogy ott esetleg egy jelesebb eredmény mutatkozik.
3: Ha azt mondtad, hogy reméljük, hogy Hormai tanár úr még sok-sok versenyt követhet, ez azt jelenti, hogy már készül, legalábbis a te fejedben már készül a 3.
4: Így van, és amit nagyon fontos viszont kiemelni, hogy 2 évente kerül mindig megrendezésre a verseny, és ahogy mondtam, a következő is egy nagyobb durranás lesz, ezt ha szabad így ilyen fogalommal mondanom, mert egy kiszélesítésére vállalkoznék a versenynek. Nyilván nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, de bízom benne, hogy még nagyobbá tudjuk tenni ezt a versenyt.
3: Bármi is lesz ez a kiszélesítés, nagyon remélem, hogy 2 év múlva beszámolhatunk róla. Szenthelyi Krisztián, köszönöm szépen!
4: Én is köszönöm.
3: És akkor kezdjük a produkciókat. Orbán György Madárhatározó című dalát halljuk Petrik Dániel előadásában, aki mellett Zentai Katalin zongorázik.

0: tartjuk.
1: Ezt most hivatalosan elmondjuk a rádió hallgatóknak is, hogy itt már nyilván nem gyermekekről van szó, hanem fiatal felnőttekről, úgyhogy megegyeztünk, hogy kölcsönös tegeződéssel beszélgetünk. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Dániel, azért nem is volt ez olyan egyszerű dal, tele félhangokkal, nagyon érdekes lépésekkel, és mindezt versenyre vinni. Nagy feladat. Koncerten vagy versenyen egyszerűbb koncentrálni, amikor egy ilyen tényleg egy kritikus dalt kell előadni, amiben nagyon könnyű elcsúszni.
2: Az én véleményem szerint a koncert és a verseny között az a legnagyobb különbség, hogy a versenyen minél több az izgalom, de az izgalom nem csak akadályoz, hanem néha segít. Például nekem, hogyha a versenyre megyek, és nagyon fontos nekem az a verseny, szeretnék jó helyzetet elérni, akkor nekem az egy ilyen flow state-et eredményez, ami azt jelenti, hogy minden más kizárok, nem is veszem észre, hogy van közönség, és a dalnak éneklek, és nem a közönségnek.
1: És hogy lehet előkészíteni egy ilyen dalt? Az embernek nyilván megvan a tanára, és ott nagyon sok információt, segítséget kap, de hát gyakorolni mégiscsak egyedül kell. Konkrétan ennél az Orbán György dalnál hogyan érezted gyakorlás közben, mi az, amire igazán figyelned kellett, hogy minél jobb legyen?
2: Hát miután megvoltak a hangok, utána szerettem visszahallgatni különböző verziókat, és ez egy ilyen ötletet adott, hogy mások mit hallanak belőle, és hogy hogyan szeretném elképzelni ezt a darabot. És ez segít nekem általában, hogy többször különböző verziókat visszahallgatok, és akkor el tudom képzelni, hogy mi az, amit tényleg szeretnék ebben hallani.
1: És mi is hallottuk, úgyhogy nagyon jó volt a felkészülés. Még egyet hadd kérdezzek, melyik intézményben tanulsz, ki a mestered, és a zenei pálya lesz-e a cél?
2: Én a Weiner Leo zeneiskolában tanulok, Miskovics Ildikó a zenetanárom, és az életemben a zene az mindenképp fontos lesz mindig is. Még nem látom, hogy tudnám ezt csinálni, mint munka, de mindig is szerepe lesz az életemben.
1: És ha nem ez, akkor ebben a pillanatban milyen irány érdekel?
2: Hát jelenleg a Corvinus Egyetemen tanulok, és ilyen gazdasági irányba megyek, de nagyon remélem, hogy a zene irányában is megtalálom a magam útját.
1: Nagyon fontosak a gazdasági szakemberek a zenében is, úgyhogy mindent lehet. Patrick Dániel, köszönöm szépen! Ezt muszáj elmondanom a kedves hallgatóknak, hogy a felvételünk éppen nőnap délelőttjén zajlik, úgyhogy köszöntünk minden kedves hölgyet itt a nézőtéren, és természetesen a fellépők között, hiszen vannak hölgyek is. Rögtön meg is mutatjuk az első hölgyet. Bach Magnificatjának harmadik Quiere Spexit tétele következik, ezt követi Pergolesi Adriano in Syria, Adriano Szíriában című operájának részlete, Emiréna áriája, Gavodi Júlia énekel, mellette Gyűlvészi Gábor zongorázik.

0: Gavodi Júlia énekelt, és hadd maradjunk azoknál a kérdéseknél nagyjából, amik már az előbb is elhangoztak, mert különféle izgalmas válaszok érkezhetnek. Koncert vagy verseny?
1: Hát számomra egyébként nincs nagy különbség a kettő között. Mind a kettőt egy nagyobb fellépésnek fogom fel. Mostanában több versenyre készülök, mint koncertre, de mind a kettőben a közönséget látom, és a lehetőséget arra, hogy mások előtt énekeljek, és megmutassam azt, hogy éppen mivel készültem az elmúlt hónapokban. Emiatt igazából nem látok nagy különbséget a kettő között.
0: Ami a két választott áriát illeti, ugye a Bach Magnifikátot az énekeseknek illik ismerni, főleg ha a saját hangfajuk is szerepel a darabban, de Pergolesi operája messze nem tartozik a legismertebb darabok közé. Egy ilyen esetben, amikor kiemelsz egy áriát egy operából, akkor dalként kezeled ezt a részletet, vagy érdemes utána nézni, hogy éppen mi történik ezzel a főhőssel, akiről énekelsz, vagy akinek a személyében énekelsz?
1: Valójában én ezt az áriát először tavaly júniusban énekeltem, és akkor néztem úgy igazán utána ennek az operának, mivel számomra nyilván fontos volt, hogy tudjam, hogy ennek a karakternek milyen előző tapasztalatai voltak ebben az operában, és hogy éppen miről énekel, nyilván ez a szövegtől is függ, szóval az számomra a legfontosabb, hogy tudjam, hogy miről énekelek, de jelen esetben az operával is muszáj volt utána néznem valamennyire, hogy megértsem, hogy pontosan mit szeretnék előadni a színpadon.
0: Sikerült, és ahogy figyeltem, az első hangtól az utolsóig benne maradtál az áriában, tehát a zongora lezárás utolsó hangjáig nem veszítetted el a koncentrációt. Miért fontos ez? Meg lehet magyarázni?
1: Elég nehéz, de szerintem az, hogyha színpadon állok, akkor kell egy színpadi jelenlét, amit addig nem tudok elengedni, amíg az egész dal vagy ária tart. Jelentse ez azt is, hogy én az utolsó hangig mondjuk nem tartom, mivel a zongora egy utójátékot játszik, de számomra az ugyanolyan fontos, hogy megmaradjon a színpadi jelenlétem akkor is.
0: És még egy kérdés, melyik intézményben ki a mestered, és a zenei pálya a cél?
1: A Tóth Anna zeneiskolából érkeztem, Bégán Csenge Anna az énektanárom, és igen, nekem a zenei pálya a cél, az éneklés.
0: Minden alap megvan hozzá, sok sikert kívánunk, köszönöm szépen! Félix Mendelssohn Bartholdy Paulus oratóriumának első részéből halljuk a Jeruzsálem áriát, és ezt követi Samuel Barber négy dala közül a harmadik alkotás. Orosz Boglárka Sára énekel, mellette Gyökér Gabriella zongorázik.

0: Orosz Boglárka Sára énekelt, hadd kérdezzem visszafelé, mert itt a végén figyeltem, hogy amikor már megszólalt a zongora utolsó közjátéka a Barber dal végén, akkor fölnéztél és kimosolyogtál a nézőkre. Mennyire figyelsz arra előadás közben, hogy ülött egy közönség is veled szemben, vagy inkább jobb kizárni az embereket?
1: Mielőtt feljövök a színpadra, akkor igyekszem csak a darabra koncentrálni is arra, hogy használjam azt az adottságot, talentumot, amit Istentől kaptam, és amikor már fent vagyok a színpadon, akkor igyekszem a közönséget is bevonni a darabba, hisz ez a célom, hogy átadjak valamit nekik is.
0: Tehát nem zavar, hogy ülnek veled szemben, hanem akár épp ellenkezőleg még talán inspirál is.
1: Általában igen, szeretem a közönséget megszólítani.
0: És akkor ehhez képest az a bizonyos kérdés, hogy verseny vagy koncert, mert ugye a versenyen nem csak közönség, hanem zsűri is ül valahol a közönség soraiban.
1: Így van. A verseny előtti felkészülésben ez egy kicsi plusz jó stresszt okoz, de amikor kint vagyok a színpadon, akkor igyekszem ugyanúgy nem arra figyelni, hogy most engem megmérettetnek, hanem arra, hogy átadjam azt, amit tudok, ami adatot.
0: Itt is volt két olyan ária, amely ugye két nyelv, rögtön a németet és az angolt kellett elővenni, de ráadásul Samuel Barber dalai sem feltétlen tartoznak a legismertebb alkotások közé. Érdemes ilyenkor lefordítani ezeket a szövegeket, hogy nyers fordításban magyarra, hogy miről szólnak, bármennyire is jól beszél adott esetben az ember a nyelveken?
1: Igen, én mindenképpen, amit éneklek, azt megszoktam nézni több fordításba is. Az eredetit is elolvasom, illetve magyarul is, hogy tudjam, hogy mit énekelek, mert úgy tudom a legjobban átélni a darabot.
0: És akkor még a szokásos kérdés, amit itt már hallgattunk az előző válaszokban. Melyik intézmény, ki a mestered, és lesz-e zenei pálya?
1: Az Egressy Béni Református Művészeti Szakgimnázium és Zeneiskola tanulója vagyok. Tanárom Hontvári Né Cserna Ildikó Katalin, és mindenképpen szeretném, hogy az életemben a zenének része legyen, hisz ez nagyon fontos nekem, de a fő hivatásom az nem ez lesz. Jelenleg végzős hallgatója vagyok a Semmelweis Egyetem általános orvostudományi karának, úgyhogy remélhetőleg nyár után már végzett orvos leszek.
0: És ha szakosodik a végzett orvos?
1: A hosszú távú célom az a gyermekszemészet, de az első lépés a szemészet.
0: És milyen jót lehet majd énekelni az izguló gyermekeknek, hogy nem is kell félni a szemész doktornőtől. Köszönöm szépen, sok sikert kívánunk mindenhez. Francesco Durante Szent Szűz szeretett forrása című dalát halljuk most, és ezt követi Mozart Vándormadarak című dala. Vas Édua énekel, mellette Baja Mónika zongorázik.

0: Vasédúát egy picit muszáj sarokba szorítanom. Hova lett a fuvola? Mert hogy ő sok évvel ezelőtt járt már a családi koncertsorozatban sokkal kisebbként és fuvolával a kezében. Mikor történt a váltás?
1: Másfél-két éve jött az, hogy elkezdtem énekelni. Alapból az ének nagyon nagy hatással volt rám egész életemben, viszont ugye fuvolázni kezdtem el, hiszen az volt a legegyszerűbb, azt hiszem, és aztán most így elkezdtem az ének felé jobban érdeklődni, viszont a fuvola ugyanúgy megmaradt, még mindig fuvolázom, vagy hát most már nyilván kevesebb időm maradt rá, de attól még nagyon szeretem és csinálom továbbra is.
0: És azért is fontos, mert a fafúvósok helyes légzése és az énekesek helyes légzése az elég közel van egymáshoz és segítheti is egymást. Tapasztaltad, hogy igazából fel tudsz használni sok mindent a fuvolából?
1: Igen, sokszor tapasztalom, viszont sajnos verseny vagy koncerthelyzetben annyira nem sikerül előhoznom mindig. Általában izgulok, és ez rámegy a légzésemre.
0: Akkor mégiscsak itt az ideje, hogy megkérdezzem számodra, akkor ezzel a fajta izgulással mi a különbség verseny és koncert között?
1: Azt hiszem, hogy most már egyre kevesebb a különbség, ugyanis most a Hormai versenyen sikerült úgy felfognom a versenyt, mint egy koncert, és szerintem ezért is sikerült jobban, mint gondoltam, hogy sikerülni fog. Úgyhogy szerintem most már egyre kevesebb különbség van. Nyilván az több stresszt okoz, hogy tudom, hogy ott van egy zsűri, aki azt várja, úgymond, hogy hibázzak, és felírhassa, hogy na, akkor ez. Azt hiszem, hogy mindenkinek meg kell találnia azt a gondolatot, ami ezt előre segíti. Azt hiszem, hogy nekem az a gondolat volt ez, hogy azért ott van mögöttem Isten, és én nekem szerintem ez volt az, hogy úgy döntöttem, hogy akkor ezt rakom bele az előadásomba, de mindenkinek ez nyilván más.
0: És akkor a kérdés... Iskola, tanár, és lesz a zenei pálya, vagy vannak-e ilyen tervek?
1: A Molnár Antal zeneiskolába járok, Szabó Alexa tanárnőhöz, és tervben van az, hogy pályára menjek, még nem tudom, hogy merre, vagy hova pontosan, de klasszikus ének.
0: Be kell szerezni egy jó kis zsebkendőt, mint Pavarotti tette, azt lehet gyűrögetni az idegesség közben, és akkor minden jó lesz. Édua, köszönöm szépen, sok sikert kívánunk! Joseph Haydn Évszakok című oratóriumából a tavasz részlet Simon áriája következik, majd Roger Quilter 5 Shakespeare dala közül az elsőt halljuk, Vashegyi Bálint énekel, Kaposi Bruno zongorázik.
2: Vom Widerstrahlet jetzt

0: Vashegyi Bálint énekelt, és én azt hiszem, hogy talán nem tévedek sokat, ha egy elég komoly zenész családot sejtek a háttérben.
1: Köszönöm szívű, igen, való igaz. Mindkét szülőm zenész, édesapám karmester, édesem énekes, úgyhogy nem állt tőlem ez a szakma.
0: Nem is akármilyen énekes az édesanya, hogyan lehet erre vigyázni, hogy miközben az ember nyilván elles dolgokat a mamájától, hogyha színpadon áll, és hát nyilván aprócska korod óta figyelted már a szülőket a színpadon, mégsem másolat szeretne lenni, hanem az önálló egyéniségét szeretné kifejezni. Hogyan lehet mégis ellesni valamit, és építeni a saját egyéniséget?
1: Hát ez egy összetett kérdés, de alapvetően én úgy érzem, hogy nagyon másképp éneklek, mint a édesanyám bizonyos szempontokból, mert másképp állok hozzá egy darabhoz, nyilván benne ott van évek rutinja, tapasztalat, ő már egy beérett énekes, én még csak kapargatom az alját az ajtónak. Igazából mindig tudok tőle tanulni, és nem, hogy is mondjam, én még nem érzem azt a veszélyt, hogy le tudjam másolni, de mindig tudok tőle tanulni, és mindig produktív.
0: Azért mondjuk ki, Szutréli Katalin énekművészről van szó. És akkor térjünk át az itteni kérdésekre, verseny vagy koncert? Én most úgy láttam, hogy még a piros lámpa sem, semmi nem ingatta meg az öntudatodat a színpadon.
1: Nem, azt nehéz megingatni. Én igazából mindig is lehetőségként fogtam fel minden ilyet. A versenyeket én különösen szeretem és motiváló azért, mert én olyan környezetben nőttem fel a Kodályban, Erdis Béla tanár úr alatt, Kodály Zoltán Magyar Kórus Iskolában, hogy a tanár úr több fiú diákkal is foglalkozik, ugye, és mi gyakran végzünk közös munkát, jó barátok vagyunk, és motiváljuk egymást, a saját teljesítményünket mindig húzzuk a másikat, legalábbis engem biztosan a többiek. Ezáltal én a versenyeket különösen élvezem, hiszen sok velem egykorú fiatal jövendő opcionális zenésszel vagyok, egy légtérben tanulok tőlük, hallgatom őket, hogy működnek. Én mindig élvezettel gondolok a versenyre, és várom.
0: És meg is kaptuk a választ az intézményre, tanárra, zenei pályára, szóval tulajdonképpen minden kerek, de azért hadd avassuk be az én kontomra a rádióhallgatókat is abba, amin itt mosolygott a közönség, hogy igen magasra kellett tartanom a mikrofont, hogy Bálint válaszolni tudjon. Hány centi vagy, ha szabad megkérdezni?
1: 205.
0: Ez igen, de azért ne térj el a kosár felé, hanem maradjunk a zenénél. Köszönöm szépen, sok sikert kívánunk! Alessandro Scarlatti az Ibolya című dalát halljuk, és aztán egy jól ismert operaslágert a magyar opera világából, Jancsi belépőjét Kacsó Pongrácz János vitéz daljátékából, Medvecki Zalán énekel, Kaposi Bruno zongorázik.

0: Nem véletlenül konferáltam fel ezt a dalt úgy, hogy ugye a magyar opera világában nagyon jól ismert áriák egyike, Jancsi belépője. Így, hogy sikeres volt a verseny, megkérdezhetem, mennyire veszélyes egy ennyire jól ismert dalt elvinni egy versenyre?
1: Talán lehet rámondani, hogy egy sláger, és nem csak a közönségben, hanem nyilvánvalóan a zsűriben is vannak elvárások arra vonatkozóan, hogy hát igen, ezt mindenki ismeri, operett, opera rajongók fütyülik az utcán, és hát nyilvánvalóan magasra kell tenni az ilyenfajta darabokat, amelyek ilyen fokú ismertségnek örvendenek, mind a rádióhallgatók körében, mind pedig valakinek, akinek kedvese ez a műfaj.
0: És éppen ebből is következik a kérdés, hogy ilyen oldalról nézve, amikor valaki egy ilyen dallal is készül egy versenyre, akkor a verseny vagy a koncert a biztonságosabb helyzet?
1: Tulajdonképpen ugye mind a kettőben benne van a rizikó, hogy izgul az ember, nem olyan jól sikerül, és ugyanúgy minden fajta fellépésen nyilván a közönség nem elítélheti, de fogadhatja negatívan, hogyha rosszul sikerül. De nyilvánvalóan a verseny kihozza belőle azt a pluszt, hogy egy versenyen leginkább természetesen szakmabeliek zsűrizik az embert, és hát fontos jó benyomást tenni. Talán megelőzöm a következő kérdést, az ember karrierje szempontjából létfontosságú lehet, hogy jó benyomást tud-e tenni nagy nevű énekeseknél, akik zsűriznek.
0: Mert hogy egy énekesnek aztán később is lesz még ilyen helyzete, nem feltétlen versenyen, hanem mondjuk, hogyha egy operaház ítészei előtt kell föllépni, hogy vajon beválogatják az adott társulatba, vagy sem. Szóval ez egy ilyen életen áttartó stressz folyamat. Kell ezt külön edzeni, hogy az ember minél jobban bírja?
1: Tulajdonképpen jót tesz neki minden esetre, nem árt, ha az ember tudatosan kezeli azt, hogy mentálisan erőssége egy ilyen stressz helyzet, többet hoz ki belőle, vagy fontos lenyugodnia egy fellépés előtt. Az előttem lévő Bálint, az hasonlóan én is Eredics tanár úrhoz járok, és például a mi iskolánkban az iskolapszichológus egy 3 alkalmas ilyen felkészítőt tartott nekünk arra vonatkozóan, hogy megismerjük magunkat, hogy hogyan viselkedünk stressz helyzetben, hogyan tudunk kiállni, és hogyan tudjuk olyankor a javunkra fordítani azt a fajta drukkot, ami egy versenyen vagy egy koncerten felmerül.
0: Ezek szerint Kodály Kórus iskola?
1: Igen, én is a Kodály Kórus iskolából érkeztem, és hasonlókat tudok elmondani, mint a Bálint.
0: És már azt is tudjuk, hogy ugye a zenészpálya lesz, hiszen megválaszoltad előre a kérdést, de amit még nem kérdeztem senkitől, már el lehet dönteni vajon ennyi idősen tanulmányok közepén, hogy mi lesz az az irány, ami leginkább érdekel, hogyha pályára lépsz, tehát az opera világa, esetleg a daléneklés világa?
1: Nagyon jó kérdés, én nekem egészen kicsi korom óta álmom, hogy egyszer opera énekes legyek, vagy legalábbis nagyon kicsi korom óta van bennem egy hatalmas szeretet a műfaj iránt. És hát ugye nálunk fiúknál főleg bizonytalan, ugye nekünk bekövetkezik a mutálás a gyerek hang után, amely egy olyan periódus, ami nagy bizonytalanságot idéz elő, hogy milyen hangfaj lesz az ember, elég lesz-e a hangterjedelme ahhoz, hogy egy bizonyos szerepbe, basszus, bariton, tenorba be lehessen kategorizálni. De én úgy gondolom, hogy most már, hogy úgy növögetek fel, így egyre inkább úgy tűnik, hogy van ebből mit kihozni, úgyhogy egyelőre továbbra is ezen a pályán szeretnék. Aztán majd meglátjuk, mit ad a jó Isten.
0: Minden jót adjon. Mi ezt kívánjuk. Zalán, nagyon szépen köszönöm. Az előbb Scarlatti Ibolya című dalát hallgattuk Medvecki Zalántól, de van egy másik Ibolya is a zenetörténetben, ez pedig Mozart dala, ez következik most, és aztán Orbán György alkotása, a Fülemüle és a Varjú. Geiger Balázs énekel, Kaposi Bruno zongorázik.

0: hogy ökoszi, öko, ökoszi, öko, ő, ökoszisztéma. Dögevő, hülye.
1: Én nagyon szeretem a rádiót, de vannak helyzetek, amikor sajnálom, hogy nem tévé vagyunk. Például ez az Orbán dal most pontosan ilyen volt, amelyet Geiger Balázstól hallottunk. Hát azért itt nagyon kellett játszani valóban, és tényleg sajnálom, hogy a rádió hallgatók ezt most nem látták, de szerintem a hang is átadta, hogy itt egy igazi színjátékról volt szó ebben a Fülemüle és a Varjú dalban. Hogy lehet ezt előkészíteni? Tehát hol ér véget a dal megtanulása, és honnan kezdődhet az, hogy akkor most előadom?
2: Hát ugye először nyilván nagyon fontos az, hogy a hangok meglegyenek. Ugye Orbán nem csak a kísértet, de az éneket is kicsit megnehezíti azzal, hogy nem segít a fülnek, ami történik a zenében. De én azt gondolom, hogy ha rájátszik az ember, akkor az viszont nagyon sokat segít, és ebben tanár úr Eredics Béla nagyon sokat tud nekünk segíteni. Szegény nagyon sokat dolgozott azzal, hogy hogyan játsszuk el, és hát igen, nagyon sok munkája van ebben benne.
1: De én nem hiszem, hogy ő ettől szegény lenne. Szerintem ezt nagyon élvezi, az ilyenfajta munkát, bólogat is a tanár úr. Tehát akkor foglaljuk össze, mert amiatt, hogy Kaposi Bruno maradt a zongoránál, rögtön sejtettem, hogy a Kodály Kóros iskoláról van szó, és akkor menjünk visszafelé, zenei pálya lesz ebből, ugye? Hát azért ez a színpadra kiállás, ezt önmagáért beszél.
2: Én azt gondolom, hogy igen, és ez is a tervem. Igen.
1: Milyen irány, ha már itt beszéltünk ilyesmiről is Zalánnal?
2: Na ez most nekem egy nagyon érdekes kérdés, mert eddig én nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy inkább az oratórium fele mozdulnék el, viszont most már nagyon megszerettem az operát, és most már attól sem írtózok, hogyha esetleg úgy adják, hogy operaénekes legyek.
1: Na ezt az írtózást egy picit bontogassuk ki.
2: Hát sajnos a mai világban most már ez egyre kevésbé divat az, hogy operát hallgatni és operába járni, és én nagyon bízom abba, hogy az én példámmal nagyon sok embernek megjön a kedve ahhoz, hogy újra operába járjon, és nagyon sok fiú énekesnek is próbálok kicsit ilyen példát mutatni azzal kapcsolatban, hogy igenis ez nem gáz, és hogy érdemes énekelni.
1: Ez egy nagyon-nagyon szép misszió. Verseny vagy koncert?
2: Mindkettő. Ez egy nem tudom, mi lehetséges opció, de a koncertben kicsit kevesebb igen a nyomás, viszont a versenyben én szerintem jobban ki tudom hozni magamból a maximumot. Meg a versenyre jobban készülünk, és ismételten csak tanár úr minden egyes pillanatát arra áldozza, hogy nekünk ebben a legnagyobb segítséget nyújtsa, és legjobban felkészülhessünk a versenyekre.
1: Hát ez hallatszik, úgyhogy csak gratulálni tudunk, és további sok sikert kívánunk a pályához. Köszönöm szépen, Balázs!
3: A Családi Koncertsorozat mai epizódjában a második Hormai József regionális énekverseny győzteseinek gálakoncertjét hallottuk. Nagyon köszönöm a fiataloknak a gyönyörű produkciókat, tanáraiknak a felkészítő munkát, a zongoraművészeknek pedig az együttműködést. És ahogyan a műsor elején a verseny alapító művészeti vezetőjével, Szenthelyi Krisztián énekművésszel említettük, a névadó Hormai József operaénekes idén augusztusban ünnepli 85. születésnapját. Mindannyiunk nevében még egyszer sok boldogságot és jó egészséget kívánunk a művész úrnak. Kedves hallgatóink, a mai kezdőhang ezzel ér véget, köszönöm, hogy velünk tartottak, Bece Szilviát hallották. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
4: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló.
5: Az idei bayreuthi ünnepi játékok első operája Richard Wagner, Rienzi az utolsó tribunus című műve, amit most először tűz műsorára Bayreuth. A főbb szerepeket Gabriele Scherer, Andreas Schager, Andreas Bauer Canabas és Michael Nagy énekli. A bayreuthi ünnepi játékok ének és zenekarát Natalie Stützmann irányítja. Élőben kapcsoljuk a Bayreuthi Festspielhaust. Ma 15 óra 55 perckor a Bartók Rádióban. Ma esti jazz műsorunkban a BBC Proms Round Midnight című koncertjét hallgathatják meg. Az összeállításban először Riff Kala, a manchesteri énekesdalszerző mutatkozik be, majd Joe Webb, walesi jazz zongorista triója muzsikál, végül Theo Crocker, amerikai jazz trombitás formációja zárja a sort. Ebu Jazz. A Round Midnight tavalyi koncertfelvétele a Sunderlandi tűzoltóállomásról, ma 23 órakor, a Bartók Rádióban. Hétfő este az Ensemble 1700 hangversenyét hallgathatják meg. A kölni székhelyű zenei együttes műsorán olasz és német barokk szerzők kamarazenéje szól, hegedű, gordonka, nagybőgő, csembaló, valamint blokkflőte összeállításban. A művészeti vezető Dorothée Oberlinger. Áprilisi koncert a Schwetzingeni Mozart teremből. Hétfőn 20 óra 42 perckor a Bartók Rádióban.
6: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Subic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
5: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra. Híreink következnek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brieska Dániel, a mikrofonnál Namény Krisztina. Hajtóvadászat indult a berlini ámokfutó ellen. Egy iszlamista körökből ismert 21 éves férfi tegnap egy kis busszal a tömegbe hajtott a Pride felvonulás közelében, a Tiergarten nevű parkban. Egy ember meghalt, 16 megsérült, többen életveszélyesen. Szemtanúk szerint ezután a sofőr kiszállt a buszból és több embert megkéselt. A német fővárosban 100 000 ünnepeltek szombaton az LMBTQ közösség felvonulásán. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Újabb az ország légterét megsértő drónt lőtt le a román légierő a Fekete-tenger fölött, Sulina térségében, jelentette be Nikus Ordán, román államfő. A pénteken és szombaton lelőtt drón után ez volt a harmadik, amelyet lelőttek Románia légterében. A vizsgálat szerint a péntek reggel lelőtt drón olyan eszköz volt, amelyet Oroszország használ az Ukrajna elleni háborúban. Franciaország délnyugati részén több mint 200 000 embert telepítettek ki az erdőtüzek miatt. 1500 katona segíti a tűzoltók munkáját. Az elmúlt három napban legalább 100 nagyobb épület és 140 lakóház égett le az ország egyik legjelentősebb turisztikai régiójában, az Atlanti-óceán partján. Korzika szigetén is több tűz pusztít napok óta, amelyeket nehezen tudnak eloltani. Spanyolországban már 8 tartományban küzdenek a lángokkal, Valencia tartományban meghalt egy idős férfi, 60 000 embernek kellett elhagynia otthonát. Itthon folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként, alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. A balatonfüredi Windisch Laurát választották a 201. Annabál szépének. A győztes lány első udvarhölgye a debreceni Tollas Viktória, második udvarhölgye pedig saját testvére Windisch Regina lett. A bál szépei a hagyományoknak megfelelően ma délelőtt a kisfaludi színpadon találkoztak az érdeklődőkkel, majd sétakocsikáztak a városban. Ma rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat. A tegnapi időmérő edzésen Lando Norris volt a leggyorsabb, így a McLaren brit pilótája indulhat az érről a mai futamon a Hungaroringen. A második és a harmadik helyen a két Ferrari végzett, Lewis Hamilton és Charles Leclerc sorrendben. A délután 3-kor kezdődő versenyt az M4 Sport élőben közvetíti. A futam miatt napközben erős forgalomra kell készülni az M3-as autópályán, Magyaród térségében mindkét irányból, a 3-as főúton Kerepes környékén és a környező mellékutakon. Jelentősebb torlódásokra, esetenként rendőri irányításra is számítani lehet. Sok lesz a napsütés, majd délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok, nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél, a zivatarokat viharos lökések is kísérhetik, napközben 29-35, késő este 23-28 fok várható. A pontos idő 12 óra 4 perc.
3: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu.
10: David Frey, Valeri Szokolov, Szergej Málov, Motusz és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamara Zenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
3: Reklámot hallottak. Énekelj velünk!
11: Köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál, Kecskés és Barbara. Július 25-én kezdődik Erdei Péter Karnagy mesterkurzusa Kecskeméten a 35. Nemzetközi Kodály Szemináriumon, a Kodály Intézetben. Magazinunk mai vendége Erdei Péter, akit elsőként a kezdetekről kérdeztem.
12: Tudva levő az, hogy a Kecskeméti Kodály Intézet fennállása óta eleinte két évente, aztán mostanában már évente rendez nemzetközi kodály szemináriumot. Ez a szeminárium elsősorban iskolai énektanárok vagy tanárképzősök számára van megrendezve, sokszor külön csoportban külföldieknek és külön csoportban magyaroknak. Ritkább az az alkalom, amikor egy-egy mesterkurzusra is sor kerül, ami természetesen szervesen összefügg az iskolai énekoktatással, egyáltalán az énekkarok működésével, ami a kodályi koncepciónak egy alapeleme. És így most az idén is egy ilyen mesterkurzust fogok tartani, ami a Kodály Szemináriumon belül egy 8 napos hosszúságú, nagyon intenzív tanfolyam. Ez azt jelenti, hogy hónapokkal ezelőtt egy repertoárt összeállítottam, amelyet meghirdettünk, és erre érkeztek a jelentkezések, részben olyan kollégák részére, akik mint karnagy kívánnak részt venni ezen a mesterkurzuson, másrészt ő pedig, hát ugye miután a mesterkurzus nem lehet teljes anélkül, hogy ne lenne egy hangszer, amivel foglalkozunk, így tehát egy énekkart is kellett tobrozni. Hála Istennek sikerült is, egy 20 tagú kamarakórus összeáll Kecskeméten nemzetközi jelentkezők igénybevételével, magyar és nemzetközi, hála Istennek, és a karnagyok között is vannak külföldiek is, magyarok is, zeneakadémisták is, úgyhogy intenzív és nagyon érdekes és jó kurzusnak ígérkezik. Az anyagát tekintve természetesen Kodály művei vannak előtérben, de amellett kortárs magyar kórus művekkel is foglalkozunk, mert hiszen az a meggyőződésem, hogy a külföldi fiatal kollégáknak a magyar kóruszene javából is kell válogatni, tehát ne csak Kodályt ismernének, hanem más magyar szerzők műveit is. Így aztán a Kodály repertoárból 3 angol nyelvű kórusművet választottam, az Ódát, utána a I Will Go Look for Death kezdetű kórusművet, ami egy rövidebb kórusmű, amit Kodály tulajdonképpen első felesége halála utáni évben, 1959-ben írt, és a harmadik pedig az új esztendő köszöntőnek a vegyeskari változata, amelyet Kodály az Oxford University Press kiadó kérésére 1961-ben dolgozott át, mert hiszen az egynemű kari változata az új esztendő köszöntőnek a 20-as évtizedben, tehát egészen korai. Viszont, mint mondtam, 1961-ben átdolgozta a vegyeskarra is, ami egy gyönyörű szép vegyeskari darab, és ezt fogjuk a kurzuson feldolgozni.
11: Kikből áll a kórus?
12: A kórus egyetemi hallgatók, fiatal énektanárok, akik egy hangfelvételt küldtek be önmagukról, ahol egy műrészletet kellett elénekelni, illetve egy skálát is el kellett énekelni, hogy a hangterjedelmét meg tudjam állapítani, és ennek alapján választottam ki azt a 20 főt, akik a kamarakórusban énekelni fognak.
11: Egy mesterkurzusnak az aktív hallgatókon kívül passzív hallgatói is lehetnek. Lehet jelentkezni? Hogyan lehet?
12: Hogyne. Passzív hallgatók is azt hiszem, hogy vannak, lesznek, akik beülnek és végighallgathatják a munkát, hogyha bírják tüdővel, meg zizflással, mert hiszen ez egy nagyon intenzív munka lesz. Elkezdjük reggel 9 órakor, és valamikor befejezzük.
11: Hogyan épülnek fel a napok?
12: Úgy, hogy délelőttönként csak a karnagyokkal foglalkozom, ez tart az első 3 nap, és utána 5 nap, amikor megérkezik a kamarakórus, és akkor ők maguk az én segédletemmel a kórus előtt dolgoznak. No de, a kottákat a kórustagok előre megkapják, és meg kell tanulni. Tehát nem nyersen, és nem úgy kezdünk el, hogy elkezdjük olvasni a kottát, hanem már a kotta viszonylagos ismeretében, tehát hogy igazából legyen értelme annak, hogy azok a technikai megoldások, azok a interpretációs megoldások, amellyel találkozunk, azok ott életbe léphessenek, illetve azokkal igazából érdemben és mélyen szántóan foglalkozni lehessen. Mert hiszen a dolog lényege mindig az, hogy amikor már valamit az énekar nem tud szólaltatni, mindegy az, hogy most énekar vagy zenekar előtt állok, a dolog ugyanaz, hogy a megszólaló anyaghoz érdemben javító szándékkal hozzá tudjak szólni. És abból alakul ki az egyéni interpretáció, ami mindenkinek a sajátja.
11: Ugye a mesterkurzus egy koncerttel zárul.
12: Így van. Reménykedünk abban, hogy valamennyi mű és valamennyi karnagy meg tud jelenni, de hát őket is egyfajta szelekció után választottam ki, és így 8 vezénylő lesz a kurzuson.
11: A következő felvételen a mesterkurzus repertoárján is szereplő Javier Busto művet a Magyar Rádió énekkara énekli, Erdei Péter vezényel.

0: O Magnum Mysterium. Javier Busto művét a Magyar Rádió énekkara énekelte. Magazinunk vendége Erdei Péter vezényelt. Kik lesznek a külföldi résztvevők? El lehet-e ilyet árulni?
1: Sokfelől azt hiszem, hogy Skócia, Írország, Egyesült Államok, de Ázsiából is, talán több országból is, Görögország, Spanyolország, egész pontosan nem emlékszem, de ez a kör.
0: Ugye ők egészen más hagyományokat hoznak magukkal.
1: Biztos, és egészen más éneklési stílust, és egy egészen más, hogy is mondjam, életvitelt, vagy fegyelmi körülményeket a közösségi életben. Mert például, hogyha az ember tengeren túlra elmegy az amerikai kontinens, egész más érzületekkel megy be egy kóruspróbára, vagy egy közösségbe, egy osztályba, mint mondjuk Japánba, vagy Koreába, vagy Ázsia több országába. Többször jártam Japánban, és olyan szándékkal is, azt hiszem, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki ezt megerősíti, hogy meghívják az embert, hogy egy betanult műsorhoz, mint, tehát magyar művekről beszélek, mert tanulnak Kodály műveket, Bartók műveket, Kocsár műveket, és sok más magyar szerző műveit, és menjünk és segítsünk nekik az interpretációt kialakítani, és az ember odaül, és feláll a 80 tagú ifjúsági kórus, és elénekli a művet szinte tökéletesen. És képzelj el, és akkor bizony, akkor nem is olyan egyszerű az embernek hozzászólni, nem is olyan egyszerű olyan hozzászólást, olyan tanácsot adni, ami előre viszi a dolgot, és nem más irányba.
0: Tehát a zárókoncert július 31-én csendül majd fel, a pontos helyszín pedig?
1: A Kecskeméti Evangélikus templom, ami a városban az egyik legjobb helyszín, mert hiszen egy Ybl Miklós tervezte épületről van szó, ahol kiváló akusztikai körülmények vannak.

0: Csemicki Miklós Páternoszter című művét hallhatták, a Magyar Rádió énekkara énekelt, Erdei Péter vezényelt. Ez a mű is felcsendül Erdei Péter karnagy mesterkurzusán július 31-én este 7 órától a Kecskeméti Evangélikus templomban a mesterkurzus záró koncertjén. Magazinunk mai vendége Erdei Péter karnagy. Előttünk a stúdióasztalon egy különleges kiadvány. Péter, mi mindent mesélhetünk el erről?
1: 1975-ben alakult Kecskeméten a Nemzetközi Kodály Társaság. Tavaly ünnepelte a társaság fennállásának 50. évfordulóját, és ennek kapcsán Kecskeméten volt egy nagyszabású konferencia. Ezen a világ minden tájáról jószerivel közel 400, de lehet, hogy több is résztvevő szakember jelent meg, és ezen a konferencián különböző kiadványokat kapott a résztvevő kollektíva. Ezek között egy olyan, amely kórus műveket tartalmaz. El kell mondanom, hogy a Nemzetközi Kodály Társaság első időszakában jó magam is aktív részt vettem a társaság irányításában. Én voltam az egyik alelnöke a társaságnak, és ezen belül a feladatom az volt, hogy a kórus munka oldaláról segítsem a nemzetközi társaság életét, és ennek egyik eleme az volt, hogy akkor még elég jó anyagi körülmények között a társaságnak módja volt évenként egy-egy kórusművet rendelni neves zeneszerzőktől különböző országokból. És ennek kapcsán aztán elindult egy folyamat, amelyben néhány nevet hadd említsek, hogy milyen zeneszerzőket kértünk fel, akik nagy örömmel és azonnal készséggel és nagy lendülettel álltak neki a munkának. Például Peter Maxwell Davis Angliából, vagy Eino Juhani Rautavaara Finnországból, vagy Veljo Tormis Észtországból, vagy Michio Mamiya Japánból, vagy Petrovics Emil, Kocsár Miklós, Szokolai Sándor Magyarországról, teljesség igénye nélkül. Na most, aztán eljött az az idő, amikor az anyagi erő megfogyatkozott, úgyhogy ezt a tevékenységet később a társaság már nem tudta folytatni. Mégis én úgy éreztem, hogy erre az 50 éves jubileumra érdemes lenne ismét felhívni a figyelmet ezekre a nagyszerű darabokra. Én emlékszem, hogy 1982-ben, ha már a rádióról beszélünk, a Peter Maxwell Davis Seven Songs Home, 7 dal hazafelé menetben. Ez a gyermekkari mű sorozatának a címe, amit a Magyar Rádió gyermekkara mutatott be 1982-ben, még Néhai Reményi János vezetésével, nagyszerűen. És így tovább, tulajdonképpen tudnám idézni mindegyiket, de talán ez nem is olyan fontos most. A lényeg az, hogy ez a gyűjtemény végeredményben azért készült, hogy ezeket az akkor készült műveket, ami egy 10 éves időszakot ölel fel, ezeket ismét a figyelem előterébe hozza, és a karnagyok figyelmébe ajánlja. Mert úgy érzem, hogy mind a zeneszerzők, mind pedig ezek a művek olyanok, amelyeket érdemes ezek között legtöbb gyermekkar, illetve ifjúsági vagy felnőtt egynemű karra írott darab van.
0: Hogyan férhetnek hozzá a karnagyok?
1: Ez a konferencia résztvevőinek akkor tavaly nyáron ajándékként szolgált. Kereskedelmi forgalomban nem kapható, de a Kecskeméti Kodály Intézet könyvtárában elérhető.
0: Hogyan épül fel a kiadvány, ha egy kicsit belekukkantunk? Ugye nagyon izgalmas, hiszen az előszó képekkel is tarkított, ősi képekkel.
1: Tulajdonképpen kronológikus rendben vegyesen a magyar, illetve külföldi szerzők darabjai. A fotókra, ha utalt Barbara, arról csak annyit szeretnék mondani, hogy a megalakulás utáni első elnökség néhány üléséről készült fotó közül válogattam, ami a társaság nemzetköziségét bizonyítja.

0: Felvételünkön Kodály Zoltán művét a Kodály Kórus énekelte, magazinunk vendége Erdei Péter vezényelt. Ha már a kiadványokról beszélgetünk, a Kodály Kórus művek gondozásával is foglalkozik, a kiadványok felülvizsgálata mi miatt fontos?
1: Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen ha egy előadó művész komoly szándékkal fordul bármilyen zenemű felé, akkor azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy próbáljon utána járni annak, hogy mely kiadványok azok, amelyek leginkább megbízhatóak, amelyekre leginkább támaszkodni lehet az előadás megtervezése során. Na most kórusművek esetében sincs ez másképpen, mint akármilyen hangszeres vagy egyéb zenemű kapcsán. A Kodály kórusművek legutóbbi gyűjteményes kiadása 1972-ben jelent meg. Tehát ezek nagyon régi gyűjtemények, nagyon szépek, nagyon gazdagok. Három típus van. Vannak a vegyes karok, vannak a gyermek és női karok, illetve vannak a férfi karok. Tehát ez három különböző kötet. Ezeknek az akkori megjelenését Bárdos Lajos kedves tanárunk, kiváló zeneszerző és Kodály tanítvány gondozta. Azonban az idő múltával az előadások során kiderült, hogy itt-ott mégiscsak maradtak ezekben a kötetekben egészen apró javítani való. Nyilvánvaló, hogy abban az időben, néhány évvel a mester halála után még a hagyaték feldolgozása nem volt annyira részletes és nem volt annyira teljes, mint évtizedekkel később. És így aztán tulajdonképpen szükségessé vált az, hogy újra valaki átnézze ezeket a fellelhető kéziratokat, azokat a megbízható nyomdakész kéziratokat, amelyeket összehasonlítva a nyomtatott kötettel tulajdonképpen az esetleg meglévő apró javításokat még el lehet végezni. Ezt tulajdonképpen én a századforduló utáni években elkezdtem úgy saját érdeklődésemből és saját okulásomra. És ebből lett aztán egy olyan munka, amely Kodály Zoltánné szíves engedelmével oda vezetett, hogy megnézhettem a budapesti Kodály archívumban lévő valamennyi fellelhető, mert hozzáteszem zárójel kinyitva, sajnos nem minden műnek van meg a nyomdakész kézirata, mert ezek egyelőre rejtőzködnek valamerre, de még nincsenek elérhető formában. De ami megvan, azokat sikerült átnéznem, és így aztán 2018-ra elkészült a vegyeskari kötetnek egy megújult formája, amelyben néhány sajtóhibát, néhány előadási jel vagy hanghibát is sikerült módosítani, illetve egy néhány olyan művet a kötetbe belehelyezni, amelyek erre-arra máshol megjelentek, de a gyűjteményes kötetben még nem. És így aztán ez egy bővített és átnézett kiadás. A gyermek és női karok, valamint a férfi karok, ezek már a 2020-as évtizedben jelentek meg, 23-ban a gyermek és női karok, illetve 25-ben a férfi karok.
0: Péter említette a Kodály kórus művek kapcsán, hogy vannak rejtőzködő kották. Tehát számíthatunk még arra, hogy előkerülnek innen-onnan?
1: Ezt nehéz megmondani, de elképzelhető. Én most ezt elsősorban annak kapcsán mondtam, hogy a kötetekben lévő, meglévő, már ismert daraboknak az a kézirata, amely a nyomdába küldést megelőzően Kodály műhelyéből kikerült, az sok esetben nincs meg a Kodály archívumban. Tehát ezekre utaltam, amikor azt mondtam, hogy rejtőzködnek.
0: Tehát tulajdonképpen van még mit.
1: Igen, van még miben reménykedni, igen.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.

0: felvételünkön Kodály Zoltán művét a Magyar Rádió énekkara énekelte, Erdei Péter vezényelt. Kedves hallgatóink, július 25-én kezdődik tehát Erdei Péter karnagy mesterkurzusa Kecskeméten, a 35. Nemzetközi Kodály Szemináriumon. Magazinunk vendége Erdei Péter karnagy volt. Műsorunk végén a hangmérnök Pergel János nevében is megköszönöm figyelmüket, Kecskés Barbarát hallották.
1: Pénteki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra 35 perc. Koncert a Bartók Rádióban.
2: Bravissimo, ez történt ezen a héten a világ hangversenytermeiben. 34. évfolyam, 29. adás, 1593. rész. Jó napot kívánok, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszöntöm Önöket, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. 2016. július 24-én a Fertőri Eszterházi kastélyban fölcsendült Johann Friedrich Fass D-moll koncertója a Passione konszort előadásában, művészeti vezető Dinnyés Soma.

A Passione Consort előadásában művészeti vezetőjük Dinyés Soma Johann Friedrich Fass D-moll koncertóját hallották. A felvétel 2016. július 24-én a Fertődi Eszterházi kastélyban készült. Következő felvételünkön Glenn Gould zongorázik, Vancouverben az Orpheum Theaterben készült 1958. július 23-án a felvétel. Joseph Haydn ezdorszonátáját hallják.

Glenn Gould zongorázott, Joseph Haydn Esdor szonátáját hallották. Vancouverben 1958. július 23-án készült a felvétel. 1997. július 21-én Wolfgang Amadeus Mozart Exsultate Jubilate című művét Kolonics Klára énekelte, közreműködött a Sinfonia Hungarica, vezényelt Szita Ferenc. A felvétel a Hilton szálló dominikánus udvarában készült.

Mozart 165-ös köhögjegyzékszámú művét, az Exsultate jubilátét hallották. Kolonics Klára énekelt, közreműködött a Sinfonia Hungarica, vezényelt Szita Ferenc. A felvétel 1997. július 21-én a Hilton szálló Dominikánus udvarában készült. 1989. július 26-án a Budapest Kongresszusi Központban Johann Strauss Mesék a Bécsi Erdőből című keringőjét játszotta a Magyar Állami Hangverseny Zenekar, vezényelt Kobayashi Kenichiro.

0: Johann Strauss Mesék a Bécsi Erdőből című keringőjét hallották. Előadta a Magyar Állami Hangverseny zenekar vezényelt Kobayashi Kenichiro. A Budapest Kongresszusi Központban 1989. július 26-án készült a felvétel.
1: Műsorajánló. Az idei bayreuthi ünnepi játékok első operája, Richard Wagner, Rienzi az utolsó tribunus című műve, amit most először tűz műsorára Bayreuth. A főbb szerepeket Gabriela Scherer, Andreas Schager, Andreas Bauer Canabas és Michael Nagy énekli. A bayreuthi ünnepi játékok ének és zenekarát Natalie Stützmann irányítja. Élőben kapcsoljuk a Bayreuthi Festspielhaust. Ma 15 óra 55 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
0: Folytatjuk a Bravissimót, azaz ez történt ezen a héten a világhangverseny termeiben. A Mátyás templomban 1994. július 22-én Sebestyén János játszott orgonán. Elhangzott Major Ervin esti harangszó, Claude Debussy Sebestyén János az elsüllyedt katedrális prelűd, Léon Böllmann ima a Notre-Dame-ban és Louis Vierne Westminsteri harangjáték.

Sebestyén János játszott orgonán, a felvétel a Mátyás templomban 1994. július 22-én készült. Az elhangzott művek Major Ervin esti harangszó, Claude Debussy az elsüllyedt katedrális Sebestyén János átiratában, Léon Böllmann Ima a Notre Dame-ban és Louis Vierne Westminsteri harangjáték. Most hallgassák meg Antonin Dvorák Ezdur vonós ötösét, a felvétele a Zeneakadémia nagy termében 2021. július 24-én készült. Az előadók Baráti Kristóf és Junian Ilias Kadesah hegedű, Kelemen Barnabás és Maxim Risanov mélyhegedű, Fenyő László gordonka.

Antonin Dvorzsák Ezdur vonós ötösét hallották, Baráti Kristóf és Jonian Iliász Kadesa hegedűn, Kelemen Barnabás és Maxim Risanov méhegedűn, Fenyő László Gordonkán játszott. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2021. július 24-én készült. Befejezésül Bartók Béla első zongora versenyét hallják Kocsis Zoltán szólójával. A Szombathelyi Szimfonikus Zenekart Ötvös Péter vezényli. Szombathelyen a Bartók teremben 1985. július 20-án készült a felvétel.

0: Bartók Béla első zongora versenyét hallották Kocsis Zoltán szólójával. A szombathelyi szimfonikus zenekart Ötvös Péter vezényelte. A szombathelyi Bartók teremben 1985. július 20-án készült a felvétel. Elhangzott a Bravissimo, ez történt ezen a héten a világ hangversenytermeiben. A szerkesztő Vesz Gábor nevében is elköszön, és további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az idei bayreuthi ünnepi játékok első operája, Richard Wagner, Rienzi az utolsó tribunus című műve, amit most először tűz műsorára Bayreuth. A főbb szerepeket Gabriela Scherer, Andreas Schager, Andreas Bauer Canabas és Michael Nagy énekli. A bayreuthi ünnepi játékok ének és zenekarát Natalie Stützmann irányítja. Élőben kapcsoljuk a Bayreuthi Festspielhaust. Ma 15 óra 55 perckor a Bartók Rádióban. Hétfő este az Ensemble 1700 hangversenyét hallgathatják meg. A kölni székhelyű zenei együttes műsorán olasz és német barokk szerzők kamarazenéje szól, hegedű, gordonka, nagybőgő, csembaló, valamint blokkflőte összeállításban. A művészeti vezető Dorothée Oberlinger. Áprilisi koncert a Schwetzingeni Mozart teremből. Hétfőn 20 óra 42 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Az elfogadott korrupció ellenes intézkedések révén 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, a Tisza kormány pár hét alatt letárgyalta, amire az Orbán kormány három év alatt nem volt képes. A kormányfő úgy fogalmazott, a Fidesz először a parlamentben leszavazta a korrupció ellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon akarja megakadályozni, hogy a magyarok hozzájussanak a pénzükhöz. A magyar kormánynak kötelessége a határon túli magyarok jogainak képviselete, ami azt is jelenti, hogy ezekből a jogokból nem lehet elvenni. Ezt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelentette ki az erdélyi Fehéregyházán a felújított és kibővített Petőfi emlékhely avató ünnepségén. A miniszterként első alkalommal Erdélybe látogató Tar Zoltán ünnepi beszédében elmondta, megvizsgálják az előző évek támogatásait, és visszaélések esetén megteszik a szükséges jogi intézkedéseket. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a körvasúton áthaladó vonatok fontos közlekedési csomópontokat érintenek átszállási kapcsolatokkal, anélkül, hogy be kellene menniük a fejpályaudvarokra. Hozzátette, hogy a körvasút révén több agglomerációs és távolsági vonat mehet át Budapesten. Iszlamista terrortámadásként kezelik a hatóságok a berlini Pride-on elkövetett szándékos gázolást, jelentette be a német belügyminiszter. A gyanúsított az Iszlám Állam terrorszervezet támogatója volt. A német sajtó értesülései szerint a német állampolgárságú férfi korábban megpróbált csatlakozni az Iszlám Államhoz, és idén már elítélte a német igazságszolgáltatás. Berlinben tegnap a Pride felvonulás közelében hajtott a tömegbe egy 21 éves férfi, majd kiszállt a buszból és többeket megkéselt. Egy ember meghalt, 16 megsérült, többen életveszélyesen. Közben Amsterdam polgármestere bejelentette, hogy fokozott biztonsági intézkedéseket vezetnek be az idei amsterdami Pride rendezvényeken a Berlinben elkövetett támadás után. Újabb az ország légterét megsértő drónt lőtt le a román légierő a Fekete-tenger fölött Sulina térségében, jelentette be Nikus Ordán román államfő. A pénteken és szombaton lelőtt drón után ez volt a harmadik, amelyet lelőttek Románia légterében. A vizsgálat szerint a péntek reggel lelőtt drón olyan eszköz volt, amelyet Oroszország használ az Ukrajna elleni háborúban. Retro hétvégét tart a MÁV jövő hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi közt púpos és szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak. A részletes program és a jegyvásárlási lehetőség a MÁV csoport oldalán található. Délután nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar, holnap délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. A szél ma és holnap is megerősödhet, zivatarok környezetében erős lökések is lehetnek, éjszaka 12-21, napközben 29-33 fok várható.
3: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. David Frey, Valery Szokolov, Szergej Málov, Motusz és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
4: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
3: Reklámot hallottak. Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, önök a régi zenei kalandozások műsorát hallják, Vashegyi György vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm mai műsorom vendégét, Barczi Péter hegedűművészt, a Capricornus Consort Basel művészeti vezetőjét, aki már második alkalommal vendégünk ebben a műsorban. Szervusz, nagyon örülök, hogy eljöttél.
1: Szervusz, nagyon köszönöm a meghívást.
0: Egyetlen egy zeneszerzővel fogunk ma foglalkozni, Georg Philipp Telemanntól. Egy lemez jelent meg még ebben az évben, tehát egy viszonylag friss lemezről van szó, Gulliver utazásai című, a CD-n hallható egyik mű címéből eredeztethető az egész lemeznek a címe. Amit hallottunk a Szignál után, az Telemann szonáta volt, ugye csupa vonós hangszerre és kontinúra írt kamarazenét hallunk, de hát hallatlan változatosság, mint mindig Telemann esetében. Amit hallottunk a bevezető után, az az A-dur szonátának, ugye két hegedűre, brácsára és kontinúra, tehát tulajdonképpen kis zenekari bezetszóra írott, de mégis kamara szonátának. A jegyzékszámokkal, ha megbocsátanak, nem fárasztjuk önöket, mert ugye Telemann esetében csupán egyházi kantátából 1700 van, tehát nem olyan egyszerű a helyzet, mint akár Bachnál a jegyzékszámokkal, tehát egy A-dur szonáta, és ennek az első tételét, az affettuoso tételét és a harmadik tételét, a vivácsit hallottuk, tehát egy tételt átugrottunk. Milyen alapon állítottatok össze ennek a CD-nek a műsorát?
1: Elég nehéz volt, mert a ritkában játszott darabokat próbáltam megtalálni, de olyat is, ami nagyon hatásos és mélyre hatuló. Úgyhogy egyszerűen sok-sok darabot átjátszottunk, ami után kiválasztottuk, hogy ezek jók. Azt is szerettem volna, hogy változatos legyen a hangszer összeállítás. Így most ezen a lemezen van két hegedűtől, tehát két szólamútól 5-6 szólamú darab is. Az volt a fontos, hogy mindenféléből mutassunk valamit. Ez például, ez, amit most játszottunk, ez az A-dur szonáta, ennek az utolsó tételében például nagyon úgy haladszódik, mint hogyha sokkal több zenész lenne benne, mert szinte minden szólam, tehát a két hegedű és a brácsában is végig dupla fogással kell játszani, tehát megduplázódik szinte
0: a zenekari hangzást.
1: Ez egy nagyon érdekes dolog, és ez tulajdonképpen ez volt az első darab, amire azt mondják, hogy ez már lehet a kezdete a vonós négyesnek is. Tulajdonképpen nincs is számozott basszus benne, de azért szerintem sokkal jobb számozott basszus, tehát a kontinú.
0: Hát igen, úgy egyáltalán ez egy régi vita, hogy egyáltalán ki kell ezt számozni. Valamit Németországban azt mondták, hogy ki kell számozni, Olaszországban azt mondták, hogy nem. Ismeretes a Vivaldinak és a Dresdajaknak a konfliktusa. Ebből nem is menjünk ebbe bele. Tele van egy őrületes nagy méretű életmű, akárhogy csak, hogyha tisztán kis apparátusra írott hangszeres zenéket nézzük, akkor is egy végtelen életmű. Ahhoz a zeneszerző típushoz, erről már sokakkal beszélgettünk ebben a műsorban, Tele van ahhoz a zeneszerző típushoz tartozott, aki egész életében változtatta a stílusát.
1: Igen.
0: Tehát, mint Joseph Haydn, vagy mondjuk Stravinsky, tehát egy hosszú élet, és nagyon sok zeneszerző általában 25 éves korára kialakít valami stílus, és abban ír utána élete végéig is, ez is nagyon szép dolog, de Tele van abszolút nem ez a típus volt.
1: Igen, nem hiába is, hogy néhány darabról nem is lehet tudni sokáig, hogy ez Telemann, mert hogy átvett egy másik stílust például. Most játszunk jövő héten egy darabot, ami sokáig Handelnek volt titulálva, de aztán később kiderült, hogy Telemann, de annyira Handel stílusban írt, hogy mindenki azt gondolta, hogy ez Handel lehet.
0: Következzen egy másik jellegű dolog, ugye négy hegedűre basszus nélkül írott kompozíció, hegedű verseny, négy hegedűre, aminek az a különlegessége, hogy nincsen benne semmi más a négy hegedűn kívül, tehát négy hegedűnek önmagában kell megoldani a dallamot, a basszuskát, basszetjent, és a többi szólamot. Ezek a művek szerencsére valamennyire ismertek, a G-dur négy hegedűs koncertónak a gráve és allegro tételét halljuk majd, és mai műsorom vendége Barczi Péter játszik hegedűn Borhi Éva, Hanna Visszel és Judit von der Goltz társaságában.

0: Telemann négy hegedűre írott G-dur koncertóját, annak két tételét hallottuk, a Capricornus Consort Basel előadásában, a mai műsorom vendége Barczi Péter is játszott az egyik hegedű szólamot, és ugye a négy hegedűs koncertot itt úgy kell elképzelni, hogy nem négy hegedűre és zenekarra, hanem csupán négy hegedű van a színpadon, ők látnak el minden funkciót, természetesen folyamatos szerepcserével, hihetetlenül fantáziadús és eredeti kompozíciók ezek. A Leclerc duók, amikor ott két hegedű old meg mindent egy szonátában, olykor egész egyszerűen, olykor pedig Paganini-szerű virtuózitással, meg kettős akkordjátékokkal, igen, meg ilyesmivel. Telemann, ugye ő azt mondta, hogy hegedült, ő azért el tudott játszani egy koncertot, valami ilyesmit fogalmazott, ugye, hogy ha jól emlékszem, hogy ő játszott hegedűn is, mint azért mindenki.
1: Ugye, az muszáj volt neki. De inkább én kérdezem téged, hogy te, mint kontinó szakértő, így azért elmegy ez a darab így ennélkül is, hogy a csembaló vagy csellót nélkül is. Ugye?
0: A négy hegedűs? Hát feltétlenül az embernek eszébe se jut, hogy ide bármilyen hangszert rakjon. Egyébként ugye a Telemann most ebben a műsorban kifejezetten francia stílusú zene lesz, úgy látom a Gulliver's Fitnek lesznek francia vonatkozásai, de ő Telemann nagyon büszke volt arra, hogy ő francia stílusban teljesen perfekt, kvázi zeneileg beszél magas szinten franciául, és nekem a Telemann féle francia zenéről mindig a Beaumortier féle francia zene jut az eszembe. Tehát a Beaumortier, aki egy csodálatos zeneszerző egyébként, tehát nem lehet eléggé dicsérni őt. Ugye neki a három felső szólamra, meg kontinúra írott szonátája, meg univerzálisan zseniális művek, azok tulajdonképpen ugyanez a stílus, mint ez. Ott van ugyanegy kontinú szólam, de hát itt is van, csak a legalsó hegedű a mindenkori basszus. Templomban készült ez a hangfelvétel.
1: Igen. Kisebb templomban, de azért szépen szól.
0: Nagyon-nagyon szépen szól, és zengenek a felhangok, az embernek nincsen hiányérzete kontinúra.
1: Akkor meg vagyok nyugodva.
0: Nem, hát ezeknél a műveknél fel sem merül szerintem bárkiben, hogy ide kontinút használjon, hiszen ezek annyira izgalmas és szép zenék. Egyébként ez ugye ez a barokk esztétika, hogy amikor nincsen mély basszus, az valahol mindig a természet fölöttibe, vagy az égbe emel, és hogyha a mindenkor éppen legalul tartózkodó hegedű üres G-húrja az abszolút, az a legmélyebb hang az egész hangzásban. Néhány ilyen négyhegedűs koncertója van Telemannak, szerencsére játsszák ezeket a műveket, tehát még, ez azért...
1: Még van kettő másik, azt hiszem, ezen kívül.
0: Igen, és nagyon jó egyébként, hogy modern hangszereseknek is biztattunk arra, hogy játszanak Telemannt, mert óriási örömük lesz egyébként minden modern hangszeres együttes, akik hozzányúltak ezekhez a művekhez, általában nagyon sok örömet találtak ezekben az elég.
1: Biztos. És nagyon jó arra is, hogy gyakorolni intonációt például, hogy a négyhegedű hogy tud összejönni ezekkel a harmóniákkal, ez nagyon érdekes.
0: Hallottuk tehát négy szólamú zenét, úgyhogy két hegedű brácsa kontinuó, ez volt egy szonáta, tulajdonképpen kis zenekar, aztán utána hallottunk megint négy szólamú zenét, de négy hegedűvel, és most jön egy öt szólamú kompozíció, ahol két hegedű, két brácsa és basszó kontinuó van, egy émol szonátának, egy öt szólamú szonátának. Hány ilyen szonáta vagy, körülbelül mi ennek?
1: Négy-öt, azt hiszem, amit itt találtam, ami ebben a műfajban, vagy ebben a stílusban van.
0: Az osztott belső brácsa szólamok azok mindig gyanúsak, hogy abban olaszos vagy franciás, igen, 17. századi hatás kimutatható. Ugye a Lully-nél három felé voltak osztva a brácsa szólamok, a Lully féle együttesben, és az úgy volt öt szólamú, hogy a felső szólam az tulajdonképpen egy volt, tehát a hegedűk uniszónon játszottak, ha csak nem volt valami kis triószonátaszerű betét, akkor szétváltak, de a tuttiban a hegedűkből volt sok, fölül egy szólam, középen három brácsa, nevezzük brácsának, jobb ilyen, és alul egy basszus. Aztán a francia operában valamikor, ha jól emlékszem, az 1720-as, 30-as években a három brácsa szólamból már csak kettő lett, és így közelítettek az olasz stílushoz, az olaszok meg mindig is szerették ezt, igen, hogy két hegedű, két középső szólam és basszus.
1: Tulajdonképpen sok darabot ezekből a öt szólamokból lehetne játszani, csak mint triószonáta is a két hegedűvel, mert általában ugye a két hegedű fönt játsza a melódiát egymást váltva, vagy pedig együtt karonfogva, és a két brácsa szólam pedig egy töltést, tehát hogy harmóniát játszik. Viszont ezt nem tenném sosem, mert annyira gyönyörű a két brácsával, egy annyira dús hangzást ad, majd meg lehet hallani. És érdekes, hogy tényleg már Muffatra visszamenőleg ő is csinálta már ezt az öt szólamot, aztán, mit mondtad, Lully, de most Telemannak egy a példaképpen
0: hát Albinoni volt. Nagyon sok, nagyon gyakori ez a Orfeónak a bevezető prológusnak a ritornálója, az is egy gyönyörű öt szólamú faktúra ugyanez.
1: Itt most Telemannak a példaképe az Albinoni volt, ő neki volt az, azt hiszem, Opus 2-es, de nem akarok hazudni, szonáta Acsink öt szólamú szonátákra, annak a példájára írta ezeket a darabokat.
0: Hallgassuk meg tehát Telemann émol 5 szólamot, tehát két hegedűre, két brácsára és kontinúra írott szonátájának tételét, az Allegro tételt a Capricornus Consort Basel előadásában, erről a már említettem a lemezről.

0: Telemann műveket hallgatunk, mai műsorom vendége Barczi Péter és az általa irányított Capricornus Consort Basel előadásában, idén megjelent Telemann lemezükről. Egy E-moll szonátából hallottunk tételt, egy ötszólamú szonátából, két hegedűre, két brácsára és kontinúra, ugye nagyon változatos a CD-nek is, a műsorra is igyekeztünk ebbe a mai beszélgetésbe is változatos zenéket hozni. Azt mondtad az imént, hogy Albinoni volt a modell ennél a bizonyos szonátasorozatnál, amelyet Telemann erre az összeállításra, tehát két hegedűre, két brácsára és kontinúra komponált.
1: Igen, és az érdekes abban az, hogy egyszer csak észrevettem, hogy hát én ezt az Albinoni sorozatot, ezt föl is vettem CD-re, már nem én, hanem én is azon a CD-n rajta vagyok, a Chiaraban Kinninek az együttesével, még talán 20 évvel ezelőtt, és már akkor feltűnt, hogy ez milyen gyönyörű szép zene, hogyha öt szólamú, hogyha két brácsával, és akkor éppen brácsát is játszottam benne. És annyira sok hasonlóság van így, mikor aztán ezt felvettük, ezt a Telemannt a kettő között, hogy ez nagyon feltűnő. És ugye azt hallottad ezt is, hogy mennyire dús a hangzása, így, hogyha két brácsa van. Szerintem az a legszebb hangszerelve és a brácsa. És ha kettő van belőle, akkor az meg még jobb. Egy kicsit aztán utána a későbbi időszakokban ez úgy elvesződött, ez a gyakorlat. Mondjuk Mozartnak vannak Streich kvintettjei, amivel két brácsa, meg még később Mendelssohnnak vannak néhány darab, de ahol osztott brácsák van, és az abban a pillanatban, hogy ez így megosztódik, az egész hangzás kiszélesedik, és egy meleg.
0: Hát meg ugye az egész 17. század utolsó harmadában a német egyházi zene is alapvetően ötszólamú vonos karra épült mindig. Ugye ott az volt, hogy soha nem lehetett pontosan tudni, hogy az két brácsa vagy két gamba esetleg, ugye ezek úgy határeset volt mind a kettővel. Ugye akár a Christlagin Todesbanden Bachnak a 23 évesen írott négyes számú kantátája, ami egy univerzális remekű szintén, az is tulajdonképpen játszható akár két gambával is, de általában brácsákkal szokták. Ez egy szép dús hangzás valóban, és hát Telemann pedig, aki ugye virtuózan lubickolt mindenfajta stílusban, és mindenből a legjobbat csinálta meg.
1: Igen, és lehetett hallani, azt hiszem itt is, hogy a gyors tételben például nem csak a két brácsák az érdekesek, hanem hogy a cellónak nagyon fontos virtuóz funkciója van, tehát ő már tulajdonképpen nem csak kontinót játszik. Elvileg azt hiszem úgy is van, hogy lenne még egy külön kontinó szólam, csak ott ahhoz kellett volna még egy játékos, de csak nagyon ritkán tér el tőle, viszont ha eltér, akkor rendesen virtuóz 16-odokat kell
0: játszani. Ez a problémája például a párizsi kvartetteknek, hogy a párizsi kvartettekben az ember arra gondol, hogy a négy emberre van szükség, és valóban ugye van egy hegedű, fuvola, gamba és kontinú. Csak ugye a gamba annyiszor eltér a kontinú szólamtól, hogyha azt az egy darab csemballó játsza, akkor igazából hiányzik az egésznek a basszusa, és hát lemezfelvételen persze sok mindent meg lehet csinálni, de igazából élőben ahhoz nem árt egy, nagyon nem árt egy ötödik ember, igen, aki a basszust is megjeleníti.
1: Most nálunk legalább még egy teorba volt hozzá, tehát akkor meg volt erősítve a csembaló basszusa.
0: De hogyha nem sokszor tír el, akkor nincs akkor, gond, ugye, ahogyan a Purcell trió szonátákban sem, hogy ugye maga Purcell is hezitált, korabeli kiadványok hezitáltak, hogy ez most négy vagy három szólamú zene. Ugye a következő irány az pedig Albinoni után Corellinek a személye, tehát vannak ezek a Corelli zírende szonáták.
1: Igen.
0: Mit jelent ez szerinted Telemann számára az, hogy Corelli stílusában korellizáló zenét ír?
1: Ugye ezzel régebben is foglalkoztam, volt egy koncertünk, ahol csak olyan zeneszerzőknek a darabaikat játszottuk, akik Corellit csodálták, és nagyon sokan voltak valóban ilyen zeneszerzők, hogy Bach maga, vagy Couperin, Valentini, Telemann, tehát rendesen egy egész koncertprogram összejött abból.
0: A Couperin megkomponálta Corelli apoteózisát.
1: Igen, igen. Tehát össze tudtunk hozni, meg Geminiani, meg átírta a szonátákat zenekari darabra, zenekari koncertokra. Tehát a Corelli az nagyon fontos volt ugye abban az időszakban, és hát Telemann se tudta őt elkerülni, és hát csodálta is. És amúgy az érdekes, hogy Telemann saját maga csinált egy kiadót, ahol a saját maga kiadásában jelentette meg a darabjait, és ott hat Corellizi rende szonátát, tehát a korellizáló szonátát jelentetett meg, ami abban a stílusban próbálta a zenét írni, hogy Corelli csinálta. És amikor mi ezt föl is vettük, akkor is éreztük, hogy most mit is játszunk tulajdonképpen, és például ez arra is ösztönzött minket, hogy inkább Corelli fajta díszítéseket játszunk. Ez nagyon érdekes, hogy egy ilyen szkizofrén állapotban van az ember, amikor ezt játsza.
0: Igen, tehát itt most egy rendes, tisztességes triószonátát fogunk hallani, tehát két hegedű szólamra és basszó kontinúra. Az ötös számú G-moll trió szonátából hallunk tételt, ebből a Corelli zírende szonáta ciklusból Telemanntól, természetesen egy 1735-ös, ugye az életműben nagyon sokszor nem könnyű a dátumokat megtalálni, főleg talán hangszeres műveknél, amelyekből olyan nagyon-nagyon sok van, de azért érdekes ez az 1735-ös dátum, mert ugye Telemann már nagyon korán elkezdett komponálni, tehát neki vannak 17. században született már életkompozíciói, hiszen akkor ő már, vagyis mondjam csak, a harcban álló zeneszerző volt, és már komponált, és folyamatosan változtatta a stílusát. Most azt halljuk, hogy az 1730-as években ő hogyan reagál a korelli stílusra.

0: Telemann Corelli zírende szonátái közül, tehát az Arcangelo Corelli stílusára reflektáló triószonáták közül az ötös számú G-moll műből hallottunk tételt, a Vivace tételt a Capricornus Consort Basel előadásában.
1: Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.
0: Folytatjuk a régi zenei kalandozásokat, ugye Corellinél jártunk, Telemann életművének sokat változó stilisztikai vonalában, és most jön a címadó mű Gulliver utazásai. Ugye a híres regény valamikor az 1720-as évek közepén jelent meg.
2: Igen, 1726-ban Jonathan Swift regénye volt, a Gulliver utazásai, amiben ugye a főszereplő Gulliver több utazása is van, mindenféle fantasztikus helyekre jut el. Ugye a leghíresebbek azok a törpék, vagy az óriások birodalma. És érdekes, két évvel később már Telemann meg is írta rá, ez lehet fordítva németre is, és aztán két évvel később már meg is írta hozzá ezt a darabot, a Gulliver Suite-et. A legnagyobb érdekesség ennek, hogy ez csak két hegedűre van írva, tehát egy duó tulajdonképpen, mindenféle kíséret nélkül. Tehát amiről az előbb már beszéltünk a négy hegedűsnél, vagy amit említettél a Leclerc duóknál is, itt két hegedűnek kell elérnie azt a hangzást, amit amúgy egy-egy kamara zenecsoport tud. És ez annyira érdekesek a darabok benne, a különböző tételek néha nagyon rövidek is. Elhúztam egy képet neked, hogy megmutassam, hogy például, hogy néz ki a partitúrája az egyik darabnak. Az egész darab kezdődik egy intrádával, tehát egy bevezetés, mint az ember elképzeli, hogy most szállnak fel a hajóra, és aztán elindulnak a nagy világba. De az első utazás az a törpék birodalmába vezeti őket. Lilliputnak hívják azt az országot, ahol mennek. És amit a Telemann írt erről, az egy sakon. Lilliput is egy sakon, az a neve neki. Úgyhogy, ha az ember ismeri a sakont, akkor ez egy háromnegyedes tétel, amiben mondjuk a tempó ugye ilyesfajta. Na most, hogyha látod itt a képen, itt ahelyett, hogy 3/4, itt 3/32-ben vannak az ütem mutató, és megnéztem, hogy annyira sűrű vannak írva, picikék és sűrű a kották és a kottafejek, és a leggyorsabb hangérték az 256-od. Tehát ugye normálisan 32-edekről szoktunk beszélni.
0: Igen, vagy azt gondoljuk, hogy Beethoven szeretett aprólékosan, hogy mindenkinek ajánlom figyelmébe a C-moll-zongora versenynek a második ételét, hogy az miért kellett azt 3/8-ba leírni, de ugye ott is ilyen 128-adokhoz, hogy meddig jutunk, de ugye a 256-ig szerintem Beethoven nem jut el, és mindenhez itt a kedves hallgatók nem látják, amit én látok, ugye ezt a bizonyos nyomtatott kotta képet, ez saját nyomtatás Telemanntól, mert egyébként azok, ha szabad így fogalmaznom, még csúnyábbak.
2: De igen, azt hiszem ez nem.
0: Ez túl kulturált ahhoz, ugye Telemann saját maga, mivel annyi szabad ideje volt, amellett, hogy ennyi művet írt, erről mondta valaki, hogy egy 8 óra múlva tehát hamarabb megír, mint ahogy bárki lemásolná a darabot. Valamelyik kortárs mondta róla, és tényleg ráadásul még azzal is foglalkozott, hogy ő csinálja meg a nyomtatását ezeknek a műveknek, és ezek nagyon csúnyák, mert rendkívül zsúfolt kottakép, tehát igazából alig olvashatóak a Telemann-féle nyomtatások. Ez egy nagyon szép dolog, leszámítva azt az irgalmatlan mennyiségű gerendát, amit a hangokon találunk. Szerintem hallgassuk meg az intrádát, és akkor ezt a sakont egyben. Tehát a bevezetőt, és ezt a Lilliputiaknak a sakonját.

0: Telemann Gulliver szvittjéből hallottuk a nyitányt és a Lilliputiak sakonját. Egy sakon nem lehet egy pontnál gyorsabban játszani nyilván, tehát nem is a metronóm számban kifejezett tempó sugallja a Lilliputiakat, ezeket a kis, már bocsánat, tisztelettel, előtisztelettel, de ilyen hangyaszerű gyorsasággal száguldozó lényeket, hanem ezek a 256 odok, amelyek ugye annyi gerenda van a kottában, hogy ilyen elképesztően apró hangértékek, amelyek gyakorlatilag nem fordulnak elő az irodalomban, mert senki sem használ ennyi gerendát, ha csak valami nagyon speciális dolgot nem akar vele ábrázolni, hát a Lilliputiak pont valami. Ez meglehetősen speciális, és most jönnek az óriások, ugye?
1: Igen, a következő úticél az óriások birodalma, aminek a nevét megpróbálom rendesen kiejteni, Brobdingnag, ezt így hívják az országukat.
0: És mint amit, az közismert.
1: Igen, igen, mindenki tudja. És Telemann erre egy Brobdingnag is jigget írt. A jig, ugye ez egy nagyon gyors tánc, ami mondjuk így általában 12/8-os szokott lenni, hogy tam-patam-patam-patam, szóval. Na most ehhez, tehát a gyors jig helyett ő egy írtózatosan lassú jigget írt. Lehet, majd hogyha halljuk, akkor lehet érezni az őrült nagy lépéseiket ezeknek az óriásoknak. Elég sokáig is eltart ez a darab, úgyhogy vitatkoztunk is az Évával, akivel felvettük, hogy vajon az ismétlés belerakjuk-e, vagy nem, mert annyira unalmas, hogy mennyire lassan kell táncolniuk. Így meg tudod látni esetleg ezt a képet is, a kotta képet. Itt ugye egy 12/8-osnak kellene lenni a jignek, itt viszont 24 egész hang lenne, tehát egy ütem írtó hosszú ideig tart.
0: Igen, emlékszem most, hogy így beszélgetünk, erről bevillan nekem, hogy van egy sárpantyi lamentáció, vagy responsorium talán, óvószom lesz, vagy valami ilyesmi, amely három longa az ütemmérték. Ugye ott is ugyanaz van, nyilván nem lehet egy tempónál lassabban énekelni, főleg egy énekesnek nem, mert ugye neki levegőt kell venni, és valamennyire össze kell fogni az íveket. Hallgassuk meg tehát, én meg se kísérlem kimondani az óriásoknak a nevét, tehát a Swift Gulliverjének az óriásokkal való meggyőző és valószínűleg emlékezetes találkozásából az óriások által táncolt jigget Telemann tollából két hegedűre.

0: ez volt az óriások jiggyének egy részlete, tehát még közel nem jutottunk el a boldog végkifejlethez a jiggyben, tehát ha a hallgató nem értette, hogy itt miről van szó, akkor meg kell, hogy igazoljuk, hogy mi sem. Tehát igazából itt arról van szó, hogy szándékosan el van torzítva, le van lassítva, egy mintha elefántok nagyon-nagyon nyugodt és álmos elefántok.
1: És egy kicsit botladozva is.
0: Kicsit botladozva próbálnának 12 nyolcadban dzsiget táncolni, csak hát az a 12 nyolcadnak minden hangja önmagában egy longa, és akkor újabb sziget következik.
1: Igen, ennek a szigetnek az a neve, hogy Laputa. Ez a Laputa, ez pedig egy lebegő sziget, ez valami mágneses teret okozva lebeg a tenger fölött, és oda jut egyszer csak el a Gulliver, és a Laputának a lakói, azok nagyon érdekes emberek, nagyon műveltek, és állandóan a filozófiával, matematikával és a zenével foglalkoznak, és ebbe annyira belemélyednek, hogy tulajdonképpen úgy is néznek, hogy az egyik szemük fölfele néz, a másik pedig befele. És annyira belemélyednek ezekbe a dolgokba, hogy észre se veszik, hogy körülöttük mi van. Ezért mindegyiknek van egy cselédjük, mindig magukkal viszik ezt a cselédet, akiknek van egy pálcájuk, és az a dolgok, hogy ráüssenek a szájukra, vagy a szemükre, vagy az orrukra, hogy feléledjenek ebből az elmélyülésből. Úgyhogy egy kicsit ilyen önkritikusan így észre is vettem, erre nekünk is néha szükségünk lehetne, hogyha látjuk az utcán, hogy az emberek az okostelefonokba bele mélyedve vannak, néha nem ártana, ha valaki rájuk csapna, hogy vigyázzon, mert jön egy zebra.
0: Vagy legalább a wifi-t kikapcsolnák, vagy leárnyékolnák az utcát, hirtelen az emberek rájönnének, hogy vannak körülöttük más emberi lények is. Ugye a laputiaiak álmodozása következik revőri, közvetlenül a felébredésük előtt.

0: Ugye a liliputiak és az óriások után a Laputa szigetén jártunk, Gulliverrel és Telemann ábrázolta, amint ezek a laputiai lakók álmodoznak, aztán a szolgáik időnként felébresztik őket, aztán álmodoznak tovább, mert annyira el van a foglalva a filozófiával, és van még egy sziget, amelynek szintén nem próbálom meg kimondani a nevét.
1: A sziget neve a Hoyhönhöms, és az ő lakói, kétfajta lakója van neki. A főnökök ott azon a szigeten azok a Hoyhönhömszek, akik ilyen lószerű teremtmények, nagyon bölcsek, nagyon elegánsak, nagyon nemesek, és ők az uralkodók. És mellettük viszont van egy másik teremtmény, az a Yahuk, és ők pedig egy nagyon vad teremtmény, és teljesen primitív, és szőrös, undorítónak vannak leírva így a könyvben. Undorító, tehát ráadásul még onnan is történik, írja Gulliver maga, hogy egyszer csak egy fa alatt áll, és a fán meg rajta vannak ezek a Yahuk, és lekakélják. Szóval szerint nem tudom, lehet ilyet mondani a rádióban, de szóval ennyire szörnyű.
0: Nem mi mondtuk, hanem Swift, igen.
1: És a Telemann, az utolsó tétel ennek a Gulliver Suite-nek, az erről szól, hogy érdekes módon az egyik hegedű szólam, a felső szólam, ez a nemes lovakat ábrázolja, még a második szólam a teljesen vadul, undorítóan szaladgáló Yahukat, és ez egymás mellett.
0: És ez egy lúr lesz ráadásul, tehát egy meglehetősen speciális francia tán. Ugye, hogyha végigtekintünk a meghallgatott tételeken, ez lesz most az utolsó, amit ebből a Gulliver Suite-ből hallunk, volt egy intrada, tehát az egy ugye bevezető olaszos cím, de ugye a többi az Chaconne volt, Gigue, Reverie, tehát álmodozás, Chaconne, Gigue, ezek tánctételek, Reverie az álmodozás, és egy lure, ahol ezek a bizonyos kimondhatatlan nevű kétfajta teremtmények.
1: És még egy apróság hozzá, csak hogy lehessen tudni, Borhéva a feleségem, akivel ezt fölvettük, ő játsza a nemes lovacskákat, és én pedig az őrült vad Yahukat.
0: Vállaltad a feladatot, hallgassuk meg tehát a lure tételt, ebben a kétfajta teremtmények lure tételét, továbbra is két hegedű.

0: Telemann Gulliver szvitjének zárótételét, a Lourdes-t hallottuk, amely egy speciális szigeten elegáns lovak és nagyon-nagyon bárdolatlan teremtmények, akikről egyébként kiderül, hogy a végén, hogy emberek. Igen. Ezt hallottuk két hegedűvel, és hát a végére érkezett a műsorunk. Nagyon köszönöm Marci Péternek, hogy eljött hozzánk ismét vendégnek ebbe a régi zenei kalandozásokba.
1: Én is nagyon köszönöm.
0: Gratulálunk ehhez a Telemann lemezhez, mindenkinek ajánlom, hogy ismerkedjen meg vele, Gulliver utazásai a Capricornus Consort Basel előadásában. Búcsúzásnak pedig szintén erről a lemezről, a D-moll Triettóból hallunk egy tételt, erről is szívesen beszélgettünk volna, de hát erre most már nem jutott idő. Ennek az Allegro tételét halljuk ma szintén az ő előadásukban. Munkatársaim Kecskés Barbara szerkesztő és Pergel János hangmérnök nevében is búcsúzik a műsorvezető Vashegyi György. Telemann csodálatos zenéjével reméljük, hogy kedvet csináltuk mindenkinek ehhez a levelhez. Nagyon szép délutánt és estét kívánunk önöknek.

A 2025. október 5-i adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Hétfőn Richard Wagner, a Nibelung gyűrűje tetralógia első darabja, a Rajna kincse hallható élő közvetítésben. Az egyfelvonásos zenedráma főbb férfi alakjait, Mihály Wohl

De Klaus Florian Vogt és Jochen Schmeckenbehár énekli, Friká szerepében pedig Kis Judit Anna debütál. Élőben kapcsoljuk a Bayreuthi Fesztivál Színházat hétfőn 17 óra 50 perckor a Bartók Rádióban. Az Ars Nova hétfő esti műsorában Borbély László játssza Sári József zongora műveit. A szóló zongora művekből készült válogatás a tavaly elhunyt szerző születésnapja alkalmából jelent meg most, melyen több éven át dolgoztak együtt Borbély László junior préma és Artisjus díjas zongora művésszel. Lemezújdonság az Ars Novában. Hétfőn 22 órakor a Bartók Rádióban. Színejava következő összeállításában az 1998-as filmremek, az Óceánjáró zongorista legendája című film kísérőzenéjét mutatjuk be. Ennio Morricone a legjobb eredeti filmzene kategóriában kapott érte Golden Globe díjat. Színejava. Minden, ami filmzene, minden, ami zenélő mozi történet. Kedden 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenöt óra 55 perc.

Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Köszöntöm Önöket élő bayreuthi opera közvetítésünk alkalmából. A szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Mácsus Ottó nevében is Bolla Milán vagyok. Tegnap kezdődött az idei jubileumi bayreuthi ünnepi játékok programsorozata. Itt a Bartók Rádióban is hallhatták a bayreuthi ünnepi játékok zenekarának nyitó hangversenyét a 150 éves jubileum alkalmából. Ma pedig Richard Wagner Rienzi című operáját közvetítjük a bayreuthi Festspielhausból. Ehhez kívánok tartalmas kikapcsolódást. És ez egy zenetörténeti mérföldkő. Azt hiszem nyugodtan nevezhetjük így, hiszen Wagnernek ezt a korai operáját a fesztivál teljes 150 éves története során eddig még soha nem játszották az ünnepi játékokon. Ennek oka pedig az, hogy Wagner később elhatárolódott korai műveitől, köztük a Rienzitől is, és a bayreuthi fesztivált eredetileg csak az érettebb zenedrámáinak szánta. Emiatt a Rienzi kimaradt az úgynevezett bayreuthi kánonból, és most először hangzik fel magában a Festspielhausban. Érdekesség, hogy 2013-ban már volt Bayreuthban egy Rienzi produkció, Wagner születésének 200. évfordulóján, de nem a Festspielhausban, hanem az Oberfrankenhalléban, így azt nem tekintik a bayreuthi ünnepi játékok hivatalos bemutatójának. A Rienzi teljes címén Rienzi az utolsó néptribun, vagy Rienzi az utolsó tribunus, nem Wagner első operája, de fiatalkori, 24 évesen kezdett vele foglalkozni, nem érett műve tehát, de izgalmasan mutatja, hogy milyen gyorsan és hogyan formálta át Wagner ifjúkori operai konvencióit. És hallgassuk most a fanfárt a zöld dombról.

0: herzlich willkommen zu den Bayreuther Festspielen 2026. Welcome to the Bayreuth Festival 2026.
1: Ez tehát már élőben volt Bayreuthból a Fanfár és a Bajor Rádió kolléganője köszönti a hallgatókat az Eurorádiós kapcsolásnak köszönhetően, ugye több ország is átveszi ezt az élő opera közvetítést. És pillanatokon belül felcsendül tehát a Rienzi. Az opera szövegét Edward Barber Lytton regény alapján a zeneszerző írta. Az első felvonás cselekménye pedig a következő. Róma a 14. században. A pápa Avignonba menekült. A városban a hatalomért a patrícius Orsini és Colonna család folytat véres harcot, de a néppárt vezetőjét Rienzit egyaránt gyűlölik. Paolo Orsini megpróbálja elrabolni Rienzi húgát, Irénét, de Adriano Colonna megmenti a leányt. A városban zavargások törnek ki, és a rend csak akkor áll helyre, amikor Rienzi és katonái megérkeznek. Rienzi elhatározza, hogy az egyház támogatásával megtöri a főnemesi családok hatalmát. Közben a háttérben magyarul is köszöntöttek minket, a Magyar Rádió, a Bartók Rádió hallgatóit. Az első felvonás pedig azzal folytatódik, hogy bezáratja a város kapuit, Rienzi és kiáltványt intéz a néphez, készüljenek föl a küzdelemre. A lelkes rómaiak néptribunnál kiáltják ki Rienzit. Most szünet nélkül hallhatjuk majd az első és a második felvonást, úgyhogy ismertetem a második felvonás cselekményét is. Iréni elmondja bátyának, hogy az az Adriano Colonna mentette meg az életét, aki most felajánlotta segítségét Rienzinek a törvényes rend helyreállításához. Apja, Stefano Colonna, kitagadja fiát. Rienzi békét teremt a városban, és a főnemesi családok támogatásukról biztosítják. Ám egy ünnepélyen Orsini az életére tör, de a merénylet meghiúsul, mert Adriano tájékoztatta róla Rienzit. Orsinit halálra ítélik, de a néptribun Iréné és Adriano kérésére megkegyelmez neki. Ez tehát a második felvonás cselekménye. A szereposztás pedig a következő. Cola Rienzi pápai jegyző, Andrea Schager tenor, Iréné a testvére, Gabriela Scherer szoprán, Stefano Colonna a Colonna család feje, Andreas Bauer Canabas basszus, Adriano a fia, Jennifer Holloway szoprán, Paolo Orsini az Orsini család feje, Michael Nagy basszus, Raimondo pápai legátus, Vitali Kovályov basszus, Baroncelli római polgár, Matthias Stier tenor, Cecco del Vecchio, római polgár, Michael Kupfer-Radecki, basszus, egy békekövet, Victoria Randem, szoprán. Az énekes zenekart Natalie Stützmann vezényli.

0: 2023 überträgt BR Classic live im Rahmen des ARD Radiofestivals die Premiere von Rienzi, große tragische Oper in 5 Akten von Richard Wagner. Gerade ging der erste Teil mit den Akten 1 und 2 zu Ende.
1: Richard Wagner Rienzi című 5 felvonásos operájából hallottuk az első 2 felvonást élőben Bayreuthból, a bayreuthi ünnepi játékok keretében a Festspielhausból. A szereposztás a következő: Kola Rienzi, pápai jegyző, Andrea Schager tenor, Irene a testvére, Gabriela Scherer szoprán, Stefano Colonna, a Colonna család feje, Andreas Bauer Canabas basszus, Adriano a fia, Jennifer Holloway szoprán, Paolo Orsini, az Orsini család feje, Michel Nagy basszus, Raimondo pápai legátus, Vitali Kovaljov basszus, Baroncelli római polgár, Matthias Stier tenor, Cecco del Vecchio római polgár, Michael Kupfer-Radecki basszus, egy békekövet, Victoria Randem szoprán. Közreműködött a bayreuthi ünnepi játékok énekkara, karigazgató Thomas Eitler Delint és zenekara, vezényelt Natalie Stutzmann, illetve, ahogy a bajor kolléga mondja, Natalie Stutzmann, ha németesen ejtjük a francia karmesternő nevét. Kedves hallgatóink, a közvetítés körülbelül 1 óra múlva folytatódik, addig maradjanak velünk, rövid reklám és ajánló után a közvetítéshez kapcsolódó szünetműsorunkat hallhatják majd szerkesztő kollégám Ottmár Dávid szerkesztésében.
2: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: David Frey, Valeri Szokolov, Szergej Málov, Motusz és Korosi kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
4: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
2: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Hétfőn Richard Wagner, a Nibelung gyűrűje tetralógia első darabja, a Rajna kincse hallható élő közvetítésben. Az egyfelvonásos zenedráma főbb férfi alakjait Michael Wohle, Klaus Florian Vogt és Jochen Schmeckenbehár énekli. Friká szerepében pedig Kis Judit Anna debütál. Élőben kapcsoljuk a Bayreuthi Fesztivál Színházat hétfőn 17 óra 50 perckor a Bartók Rádióban. A Ring tetralógia Richard Wagner a Walkür című 3 felvonásos operájával folytatódik. A főbb szerepeket Elsa van den Heefer, Camilla Nylund, Mika Kares és Klaus Florian Vogt énekli. A bayreuthi ünnepi játékok ének és zenekarát Christian Thielemann irányítja. Élőben kapcsoljuk a Bayreuthi Fesztivál Színházat kedden 15 óra 55 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
5: Köszöntöm kedves hallgatóinkat élő közvetítésünk szünetében, a szerkesztőt, Ottmár Dávidot hallják. A következő mintegy 45 percben engedjék meg, hogy felelevenítsem a bayreuthi ünnepi játékok történetét, érintve a legfontosabb eseményeket, jellegzetes pontokat. Richard Wagner az 1850-es évektől kezdve foglalkozott egy olyan színház gondolatával, amely kizárólag saját műveinek bemutatására szolgálna, a korabeli operaházak repertoárszerű működésétől és azok publikuma társasági funkciójától függetlenül. A tervek első ízben II. Lajos bajor király 1864-es támogatása nyomán öltöttek komoly formát, felmerült egy müncheni Wagner színház építése, amely azonban politikai és pénzügyi okokból meghiúsult. Wagner ezután fordult a kisebb, addig zeneileg jelentéktelen felső frankföldi városhoz, Bayreuthhoz, amelyet elsősorban azért választott, mert az ottani régi őrgrófi operaház nagyméretű színpada ígéretesnek tűnt. Bár végül ezt az épületet alkalmatlannak találta saját céljaira, és önálló, új létesítmény felépítése mellett döntött. A helyszínválasztás mögött az a szándék állt, hogy a fesztivál a nagyvárosi operaélet forgatagától távol, önálló zarándokhelyként működjön. A bayreuthi Festspielhaus alapkőletételét megelőző időszakban Wagner operái közül a Tristan és Isoldát 1865-ben, a Nürnbergi mesterdalnokokat 68-ban, valamint a zeneszerző akarata ellenére a Rajna kincsét 69-ben és a Walkürt 70-ben mutatták be. Ugyebár az volt Wagner terve, hogy a Ring egy ciklusként 4 egymást követő estén legyen bemutatva, de a Rajna és a Walkür önálló darabként hangzott el. A felsorolt operák mindegyike Münchenben hangzott el első alkalommal. Hallgassuk most a Nürnbergi mesterdalnokokból Walter dala a próbadal részletét Liszt Ferenc zongora átiratában. Leslie Howard játszik.

A nürnbergi mesterdalnokokból szólt Walter dala a próbadal részlete Liszt Ferenc zongora átiratában, melyet Leslie Howard tolmácsolásában hallottunk. A Festspielhaus alapkövét 1872. május 22-én Wagner 59. születésnapján tették le. Az épület tervezője Otto Brückwald volt Wagner saját színpad technikai és akusztikai elképzelései alapján. Lépcsőzetesen emelkedő, oszlopmentes nézőtér, elrejtett, lesüllyesztett zenekarjárok, valamint kettős proszcénium, vagyis előszínpad, amely a nézők figyelmét a színpadi képre koncentrálja fényforrás korlátozással. A finanszírozás komoly nehézségekbe ütközött. A tervezett Wagner egyletek és patronátusi jegyrendszer nem hozott elegendő bevételt, ezért végül II. Lajos újabb, jelentős állami kölcsönre tette lehetővé a befejezést. Az épület szándékosan ideiglenes, elsősorban fa és tégla szerkezetű kivitelben készült, alacsony költségvetéssel. Ez a takarékos jelleg a mai napig meghatározza az épület külső megjelenését. Vidámabb hangvétel következik. A Tristan és Izolda témáiból merített ihletet Emmanuel Chabrier Souvenir de Munich című négykezes darabjában Pierre Barbizet és Jean Hubot zongorázik. A műből részlet hangzik el.

Souvenir de Munich, vagyis emlékek Münchenből. Emmanuel Chabrier darabját Pierre Barbizet és Jean Hubo játszotta zongorán. Részletet hallottunk. Az első bayreuthi ünnepi játékokra 1876. augusztus 13-a és 17-e között került sor a Nibelung gyűrűje teljes ciklusának ősbemutatójával. A rendezvényen részt vett II. Lajos bajor király, valamint számos korabeli zeneszerző és közéleti személyiség, a karmesteri pulpitusta győri születésű Richter János, vagy ahogy a világ ismeri, Hans Richter foglalta el, aki életének utolsó éveiben Bayreuthban telepedett le, ott is hunyt el 1916-ban. A technikai kivitelezés, különösen a színpadi effektusok és a díszlettechnika számos nehézséggel járt, a kritikai fogadtatás pedig vegyes volt. A zenei teljesítményt sokan elismerték, a színpadi megvalósítást kevésbé. Pénzügyileg az első fesztivál jelentős veszteséget termelt, és Wagner csak 6 évvel később, 1882-ben tudta megrendezni a 2. fesztivált, ekkor már a Parsifal bemutatójával. Az 1876-os esemény mindazonáltal precedens teremtett. Bebizonyította, hogy egy zeneszerző saját, önálló fesztivál keretében is képes bemutatni életművének legnagyobb szabású darabját, jól lehet, mint arról szó esett, a kezdetekhez bőven elkelt a patrónusi segítség. A 2. bayreuthi ünnepi játékok volt az utolsó, melyet annak megálmodója, létrehozója, Richard Wagner megért. Bár mindig is grandiózus léptékekben gondolkodott, talán ő maga sem hitte, hogy 150 év múltán is virágzik az a mag, melyet 40-es éveiben gondolati szinten, 1876-ban pedig a megvalósulás szintjén elvetett. Liszt Ferenc barátja veje emléke előtt tisztelgő művét, a Richard Wagner sírjánál című darabot halljuk Jos van Immerseel zongorajátékával.

Liszt Ferenc Szörl 135-ös jegyzékszámú darabját Jos van Immerzé játszott a zongorán. Wagner 1883-ban bekövetkezett halála után özvegye Cosima Wagner vette át a fesztivál irányítását, ugyebár Liszt lányáról van szó, és 1906-ig gyakorlatilag egyedül határozta meg annak arculatát. Cosima szigorúan ragaszkodott az általa hitelesnek tekintett előadói hagyományhoz, az 1882-es Parsifal produkció rendezői és díszlet koncepcióját évtizedeken át változtatás nélkül tartotta fenn, és a repertoárt is óvatosan bővítette. Elsőként a Tristan és Izoldát és a Nürnbergi mesterdalnokokat tűzte ki a fesztivál programjára néhai férje operái közül, előbbit 1886-ban, utóbbit 88-ban. Ez alatt a fesztivál fokozatosan nemzetközi zarándok helyé vált, saját közönségréteggel és sajátos, a nagyvárosi operaháztól eltérő előadás etikettel, köztük a nézőtéri sötétítéssel és a felvonások közti hosszú szünetekkel. Cosima vezetése alatt szilárdult meg az a gyakorlat is, amely a fesztivált családi, dinasztikus irányítás alá helyezte, ez a modell egészen napjainkig meghatározó maradt. Ismét egy Liszt zongorátirat következik, a Grál lovagok bevonulása szól a Parsifalból. Daniel Barenboim az előadó.

Daniel Barenboim tolmácsolásában hallottuk a Grál lovagok bevonulását a Parsifal című operából, Liszt Ferenc átdolgozásában. Cosima után fia, Siegfried Wagner vezette a fesztivált 1930-ig bekövetkezett haláláig, majd özvegye, Winifred Wagner vette át az irányítást. A 30-as években a fesztivál szoros kapcsolatba került a nemzeti szocialista vezetéssel. Adolf Hitler rendszeres látogatója és a fesztivál egyik legjelentősebb támogatója volt, ami a rendezvényt a korszak politikai reprezentációjának részévé tette. Ez a kapcsolat a II. Világháború után hosszú távú következményekkel járt. A fesztivál 1944 és 50 között szünetelt, és 51-es újraindítása csak azután történhetett meg, hogy Wieland és Wolfgang Wagner, Siegfried és Winifred fiai átvették az irányítást. Az úgynevezett Neubayreuth, vagyis új Bayreuth korszak, elsősorban Wieland Wagner rendezői munkája nyomán tudatosan szakított a korábbi naturalista díszletezésű hagyománnyal és elvont, szimbolikus színpadképekkel helyettesítette azt, részben éppen a terhelt korábbi vizuális hagyománytól való elhatárolódás szándékával. Kedves hallgatóink közül, akik követték a tegnapi 150. évi jubileumi megnyitó hangversenyt Bayreuthból, tudják, hogy mind a mostani intendáns Katharina Wagner, ugyebár Richard Wagner dédunokája, mind Friedrich Merz, német szövetségi kancellár, mind pedig Markus Söder, Bajorország miniszterelnöke hangsúlyosan kiemelte, hogy a bayreuthi ünnepi játékok múltjának egy sötét időszakát, a patinán esett foltot letagadni nem szabad, de az ezt követő szakaszban a fesztivál egyértelműen elhatárolódott a nemzeti szocialista eszméktől. Így van ez ma is. Az orgona hangján halljuk most a Zarándok kórust a Tannhäuserből, Liszt Ferenc az átíró ez alkalommal is. Martin Haselböck játszik.

A Zarándok kórus hangzott el a Tannhäuserből Liszt Ferenc átiratában, Martin Haselböck előadásában, orgonán. Wolfgang Wagner, Richard unokája, egyben Liszt dédunokája, egyedül, majd 2008-tól lányaival, Katarina Wagnerrel és Eva Wagner Paskijével közösen vezette a fesztivált egészen 2015-ig, amikor Katarina Wagner egyedüli intendáns lett. A fesztivál máig kizárólag Richard Wagner 10 érett operáját tűzi műsorra, és itt egy felkiáltójel, így volt ez legalábbis egészen a mai napig, 2026. július 26-áig, hiszen a Rienzi ugyebár nem tartozott az úgynevezett bayreuthi kánonhoz Richard Wagner megítélése szerint, de a mű a 150. évben első alkalommal műsorra került. Visszatérve a fesztivál történetéhez az, hogy a jegyigénylési rendszer gyakran több éves várólistával jár, a rendezvény különleges presztízsét jelzi. A Festspielhaus eredeti akusztikai koncepciója, a lesüllyesztett zenekarjárok és a sajátos hangzás a mai napig változatlan, és a zenekritikai szakirodalom egyik állandó vita témája marad. A fesztivál 2013-ban Wagner születésének bicentenáriumán kiemelt nemzetközi figyelmet kapott, ez azonban nem változtatott az intézmény alapvetően konzervatív, hagyományőrző működési modelljén. Itt fontos azonban utalást tennem a rendezésre. A fesztivál működési kerete, az árt repertoár, a dinasztikus vezetés, a szigorú előadásetikett a mai napig konzervatívnak tekinthető, mint arról tettem említést is az imént, a színpadi megvalósítás azonban ezzel ellentétes irányba fejlődött. A Wieland Wagner féle elvont színpadképet követően, különösen az 1970-es évektől, Bayreuth fokozatosan az úgynevezett rendezői színház, a Régie Theater egyik meghatározó fórumává vált, a produkciók rendszeresen kortárs, politikai vagy társadalomkritikai értelmezési keretbe helyezik Wagner cselekményeit, gyakran radikálisan eltérve a hagyományosan megszokott díszlet és jelmez stílustól. Ez a gyakorlat örök egyet nem értéshez szolgál gazdag táptalajként, a hagyományhű előadásmódot hiányoló nézők és az újraértelmezést támogató kritikusok álláspontja rendszeresen ütközik. A jelenség önmagában is jellemző az intézményre, miközben szervezeti és jegyrendszerbeli szempontból változatlan modellt követ, művészi tartalmában a fesztivál évtizedek óta a legmerészebb rendezői kísérletek egyik központja. Befejezésül a Valkűrök lovaglása szól a berlini filharmonikusok előadásában Claudio Abbado vezényletével.

0: Az előző nagyjából háromnegyed órában a bayreuthi ünnepi játékok történetének legfontosabb pontjait idéztem fel, a zenei illusztrációk közül a legutolsó, Wagner a Valkürök lovaglása című híres zenekari részlete volt a Valkür harmadik felvonásából. A berlini filharmonikusokat Claudio Abbado dirigálta. Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik az élő közvetítés a Rienzi harmadik felvonásával. Ehhez kíván tartalmas kikapcsolódást a szerkesztő, Ottmár Dávid.
1: Műsorajánló. Hétfőn Richard Wagner, a Nibelung gyűrűje tetralógia első darabja, a Rajna kincse hallható élő közvetítésben. Az egyfelvonásos zenedráma főbb férfi alakjait Michael Wohle, Klaus Florian Vogt és Jochen Schmeckenbecher énekli. Frika szerepében pedig Kis Judit Anna debütál. Élőben kapcsoljuk a Bayreuthi Fesztivál Színházat hétfőn 17 óra 50 perckor a Bartók Rádióban. Az Éjszakai Jazz Club összeállításában a Halper Quintett For My Parents című albumát mutatjuk be. A formáció második korongján személyes történetek, emlékek és zenei inspirációk bújnak meg a kompozíciók mögött populáris formában. A Halper Quintett új felvétele az Éjszakai Jazz Clubban kedden 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

Köszöntöm újra kedves hallgatóinkat, élő opera közvetítésünk alkalmából, Bolla Milán vagyok. Hamarosan újra kapcsoljuk Bayreuthot, a Festspielhaust, ahonnan Richard Wagner Rienzi című ötfelvonásos operáját közvetítjük élőben. Van még néhány percünk a harmadik felvonás kezdetéig, addig hadd mondjak néhány érdekességet az opera keletkezésével kapcsolatban. Ugye arról már szó esett, hogy a Rienzi nem tekinthető Wagner érett művének, nem is az, de nagyon izgalmasan mutatja azt, hogy milyen gyorsan és milyen eredményesen és hogyan formálta át Wagner ifjúságának operai konvencióit ez a fiatalkori mű. Ugye a mű keletkezés történetének egyik változata szerint, hát ez a valószínűbb változat, Wagner Bowell-Lytton Rienzi az utolsó római néptribun című népszerű regényét akarta operává formálni 1837-ben, egy évvel a német fordítás megjelenése után, hogy így oldja a Minnával kötött házasság unalmát. Egy másik elmélet szerint már 1828-ban megismerte Mary Mitford Rienzi című tragédiáját, és az hatott rá ihletőleg. Akárhogy is, az biztos, hogy 1837 nyarán kezdte a Rienzi témát szövegkönyvé fogalmazni, a partitúrához két évig nem fogott hozzá. A munkát 1840-ben fejezte be, és miután nem sikerült Párizsban színpadra vinnie, Meyerberhez fordult, aki a drezdai Szász Királyi udvari színháznál közben járt a bemutató érdekében, és ott volt az ős premier 1842. októberében. Az első előadást Wagner vezényelte, a szereplő gárda pedig igazán nagyszerű volt, színpadra lépett például Beethoven barátja is, Wilhelmine Schröder Devrient, aki ünnepelt Leonora volt a Fidelióban. Amikor Wagner először kért segítséget Meyerbertől a Rienzi színrevitele érdekében, az idősebb pályatárs arra kérte, hogy hadd tekintsen bele a partitúrába, amelyről aztán kritikus, de jóindulatú véleményt formált meg Meyerber. Bár ezt Wagner soha nem fogadta volna el, Meyerber azért nyilatkozott oly lelkesen az operáról, mert örömére szolgált, hogy életművét az ifjú nemzedék egyik emelkedőben lévő csillaga is magáévá teszi,

bőven akadnak élvezetes mozzanatok. A nyitány ragyogóan megszerkesztett előzetese az opera fontos dallamainak, ezt ugye hallhattuk, és ezek többsége aztán rendre fel is bukkan a következő felvonásokban, az öt felvonásban. Talán a legmegkapóbb egyébként az a hatásos cselló motívum, amely többször ígéretesen megjelenik, míg nem aztán kiteljesedik majd az utolsó, az ötödik felvonásban, a címszereplő ünnepelt áriájában, ez a Mindenható Atyám, tekints le rám kezdetű tenorária. Ez a rendkívüli dallam az egész német romantikus operairodalom egyik legszebb dallama, és sok évvel később ez volt az a részlet a partitúrának az egyetlen zárt száma, amelynek a nyilvános előadása ellen, koncertszerű előadása ellen maga a zeneszerző Richard Wagner sem tiltakozott. És az egyik rajongója, az opera egyik méltatója pedig azt mondta, ez egy találó jellemzés talán, hogy a Rienzi a Wagneri múzsa első igazi megnyilvánulása, noha később oly jellegzetes stílusa itt még csak nyomokban van jelen. Maga a címszereplő egyébként Cola de Rienzi történelmi, valós történelmi személy volt, a 14. században élt, 1313-ban született és 1354-ben hunyt el, egy vendéglős fiaként látta meg a világot, maga klasszikus tanulmányokat folytatott, és korán kitűnt szónoki tehetségével Róma tekintélyének helyreállítását szem előtt tartva harcot indított a patríciusok uralma ellen, és 1343-ban a római nép képviseletében 6. Kelemen pápánál járt audencián Avignonban, hogy Róma új, általa elképzelt alkotmányának megerősítését kérje. A pápa támogatta a kezdeményezést, és Rienzit Róma városi edzőjévé nevezte ki. Hazatérve 1347 májusában felkelést robbantott ki a főnemesek hatalmának megdöntésére, a megmozdulás sikerrel járt, és eredményeként Rienzit néptribunussá választották, és átvette a város irányítását. A dicsőség azonban hamarosan a fejébe szállt, kapcsolata a tömegekkel mindinkább megromlott, és tanácsaik kikérése nélkül intézte a közös ügyeiket. Úgyhogy szépen lassan magára haragította a népet. Ha lesz időm, akkor még erről is fogok beszélni, de most kapcsoljuk Bayreuthot, hamarosan felcsendül a következő felvonást felvezető fanfár.

0: Guten Abend von den Bayreuther Festspielen 2026. BR Klassik überträgt im Rahmen des ARD Radio Festivals live vom Grünen Hügel in Bayreuth die diesjährige Premiere von Rienzi von Richard Wagner.
1: A Bajor Rádió kolléganője is köszönti a hallgatókat az élő közvetítés kapcsán, és hamarosan tehát felcsendül a harmadik felvonás a Rienziből. A cselekmény a következő. Rienzi nagy hibát követett el, hogy megkegyelmezett a bűnösöknek, a patríciusok újabb összeesküvés szőnek ellene. A Nét Pribumban már a római nép sem bízik, de Rienzinek egy lelkesítő beszéddel ismét sikerül maga mellé állítani az embereket. Rienzi a patríciusok elleni csatában fényes győzelmet arat. A harcban elesik Adriano apja, Stefano Colonna is. Adriano bosszút esküszik Rienzi ellen. Ez tehát a harmadik felvonás cselekménye. Röviden. A szereposztás pedig a következő.

A Rienzi pápai jegyző, Andrea Schager, tenor. Irene, a testvére, Gabriela Scherer, szoprán. Stefano Colonna, a Colonna család feje, Andreas Bauer Canabas, basszus. Adriano, a fia, Jennifer Holloway, szoprán. Paolo Orsini, az Orsini család feje, Michael Nagy, basszus. Raimondo, pápai legátus, Vitali Kovaljov, basszus. Baroncelli, római polgár, Matthias Stier, tenor. Cecco del Vecchio, római polgár, Michael Kupfer-Radecki, basszus. Egy békekövet, Victoria Randem, szoprán. Közreműködik a bayreuthi ünnepi játékok énekkara, a karigazgató Thomas Eitler de Lint és zenekara. Ugye hallhattuk, hogy igen komoly feladata van a kórusnak ebben az operában. A karmester pedig Natalie Stutzmann. Hallgassuk tehát élőben a harmadik felvonást.

0: Von den Bayreuther Festspielen überträgt BR Classic live im Rahmen des ARD Radiofestivals die diesjährige Premiere von Rienzi, der letzte der Tribunen. Große tragische Oper in 5 Akten von Richard Wagner.
1: Kedves hallgatóink, a harmadik felvonást hallottuk Wagner Rienzi című operájából, élőben Bayreuthból, a Festspielhausból. A szereposztás a következő: Kola Rienzi, pápai jegyző, Andrea Schager tenor, Irene, a testvére, Gabriela Scherer, szoprán, Stefano Colonna, a Colonna család feje, Andreas Bauer Canabas, basszus, Adriano, a fia, Jennifer Holloway, szoprán, Paolo Orsini, az Orsini család feje, Michael Nagy, basszus, Raimondo, pápai legátus, Vitali Kovaljov, basszus, Baroncelli, római polgár, Matthias Stier, tenor, Cecco del Vecchio, római polgár, Michael Kupfer-Radecki, basszus, egy békekövet, Victoria Randem, szoprán, a bayreuthi ünnepi játékok éneki zenekarát Natalie Stutzmann vezényli. Most körülbelül 50 perc szünet következik, a szünetben megismételjük zenei találkozásunk című műsorunk 2023. június 18-ai adását.
2: Zenei találkozások.
3: Fejsz Gábor zenei szerkesztő és Kalla Kálmán hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunk két zseniális alkotásra épül, és persze azok átirataira. Johann Sebastian Bach két hegedűre írt 1043-as jegyzékszámú versenyműve a zeneszerző lipcsei koncert sorozatára, a Collegium Musicum előadására készült 1730 körül. Aztán ő maga is újra tervezte a művet, amikor a D-moll darabot C-mollba ültette, és két hegedű helyett billentyűsöknek adta a szólószerepeket. De most maradjunk a két hegedűs változatnál, és hallgassuk a berlini félharmonikusok felvételét. A második hegedű szólót a zenekar ma már nyugdíjas koncertmestere Daniel Stabrava játsza, az elsőt pedig a klasszikus zene fenegyereke Nigel Kennedy, aki ha gyakorol, akkor is Bach műveit veszi elő.

Bach után most Antonín Dvorák opus 101-es 8 humoreszkje közül a leghíresebb, 7. darab következik. Erről a műről David Hurwitz zenekritikus azt mondta, talán a leghíresebb miniatűr zongoradarab Beethoven Füreléze dallama óta. Az eredeti Dvorák művel kezdjük a sorozatot, Jandó Jenő zongorázik.

Fritz Kreislernek köszönhetően elkészült egy hegedű zongora változat is Dvorák Gesztúr humoreszkéből. Kelemen Barnabás hegedű hangja pedig valóban Kreisler játékát idézi, mellette Kocsis Zoltán zongorázik.

0: Antonin Dvořák Opus 101-es 8 humoreszke közül a 7. Gesztur darabot Fritz Kreisler átiratában hallottuk, Kelemen Barnabás és Kocsis Zoltán játszott. Kedves hallgatóink, ezzel ér véget mai műsorunk. A zenei szerkesztő Weisz Gábor és a hangmérnök Kalla Kálmán nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: Megismételtük Zenei Találkozások című műsorunk 2023. június 18-ai adását. Kedves hallgatóink, opera közvetítésünk szünetének hátralévő részében mi is kalandozunk egy kicsit a zenei találkozások témában. Szerkesztő kollégám Ottmár Dávid olyan operákból választott részleteket, melyeket a Rienzihez hasonlóan 1842-ben mutattak be. Először hallgassuk Albert Lortzing a Vadorzó című operájának részletét, melyet január 9-én mutattak be. A bárónő áriáját az első felvonásból Erika Kött szoprán énekli. Közreműködik a Berlini Szimfonikus Zenekar, vezényel Wilhelm Schüchter.

Albert Lortzing a Vadorzó című operájából szólt a bárónő áriája az első felvonásból. Erika Kött szoprán énekelt. Közreműködött a berlini szimfonikus zenekar, vezényelt Wilhelm Schüchter. Következik Daniel Ober Olonne hercege című vígoperájának részlete. Ezt 1842. február 4-én mutatták be. A közjátékot a harmadik felvonásból a Morva Filharmonikus zenekar játssza. A karmester Dario Salvi.

Daniel Ober-Olon hercege című vígoperájából szólt a közjáték a harmadik felvonásból, a Morva Filharmonikus zenekar játszott, vezényelt Dario Salvi. És következik most Pierre-Louis Dich, a Bolygó Hollandi című művének részlete. Azt azért érdemes megegyezni, hogy 1842. március 9-én volt Verdi Nabucco operájának, május 19-én pedig Donizetti Linda di Chamuni című operájának bemutatója. Most azonban egy ugyancsak ritkán hallható, ha egyáltalán hallható darabból, a Wagner életműben is szereplő a Bolygó Hollandi című operából következik részlet. A szerző tehát Pierre-Louis Dich, a Bolygó Hollandiból az első felvonásból a dalt Ugo Rabeck énekli. Közreműködik a Les Musiciens du Louvre vezényel Mark Winkowski.

0: Pierre-Louis Dich a Bolygó Hollandi című operájából szólt, a dal az első felvonásból. Hugo Rabeck énekelt. Közreműködött a Les Musiciens du Louvre, vezényelt Mark Minkowski. Rövid összeállításunk az 1842-ben bemutatott operákból ezzel véget ért. Persze a sort még lehetne folytatni, hiszen 1842-ben a ma élőben közvetített Rienzin kívül Glinka, Ruszlán és Ludmilla című operájának is a bemutatója volt december 9-én.
1: Műsorajánló. Ma esti jazz műsorunkban a BBC Proms Round Midnight című koncertjét hallgathatják meg. Az összeállításban először Riff Kala, a manchesteri énekesdalszerző mutatkozik be, majd Joe Webb, walesi jazz zongorista triója muzsikál, végül Theo Crocker, amerikai jazz trombitás formációja zárja a sort. Ebu Jazz. A Round Midnight tavalyi koncertfelvétele a Sunderlandi tűzoltóállomásról, ma 23 órakor, a Bartók Rádióban. Hétfő este az Ensemble 1700 hangversenyét hallgathatják meg. A kölni székhelyű zenei együttes műsorán olasz és német barokk szerzők kamarazenéje szól, hegedű, gordonka, nagybőgő, csembaló, valamint blokkflőte összeállításban. A művészeti vezető Dorothée Oberlinger. Áprilisi koncert a Schwetzingeni Mozart teremből. Hétfőn 20 óra 42 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

Köszöntöm újra kedves hallgatóinkat. Hamarosan folytatjuk Wagner Rienzi című ötfelvonásos operájának élő közvetítését Bayreuthból. A szünet végéig hátralévő időben essen szó még a Rienzi 2026-os bayreuthi változatáról. A mostani produkció abból a felvetésből indul ki, hogy ha 1871 táján létrejött volna a Rienzi végleges, utolsó kéz által jóváhagyott változata, akkor ez a mű minden bizonnyal helyet kapott volna a bolygó hollandi utáni operákat magában foglaló úgynevezett bayreuthi kánonban is. Hiszen ez a bayreuthi kánon, ennek 10 műve sem Wagner végrendeletén, vagy a Richard Wagner bayreuthi alapítvány alapító okiratának meghatározó rendelkezésein alapul, hanem kizárólag Wagnernek II. Lajos bajor királyhoz 1882-ben írt leveleinek egyes részletein. A szerkesztői csapat olyan változat kialakítására törekedett, amely egyaránt gondosan figyelembe veszi a mű fennmaradt forrásrétegeit és recepció történetét. Ugyanilyen alapossággal vették tekintetbe az elmúlt évtizedek Rienzi filológiai kutatásait is. Emellett arra is törekedtek, hogy új forrásokat tárjanak fel, illetve rekonstruálják a partitúra elveszettnek hitt részeit. A forma és a mű szerkezete szükségszerűen felveti a húzások és a jelenetek sorrendjének kérdését. E tekintetben a csapat egyaránt a zenei dramaturgiát és Wagnernek még későbbi önértékeléseit követte. Amikor Wagner 1871-ben azt írta, idézem, a Rienziben mégiscsak lássák meg a tüzet. Karmester voltam és egy nagy operát írtam. Azon kellene csodálkozniuk, hogy ez a karmester később ilyen kemény diókat adott nekik feltörni. Eddig az idézet, nos akkor érzékelhető, hogy milyen jelentőséget tulajdonított ennek a tűznek, amely ugyanúgy nélkülözhetetlen volt a későbbi kemény diókhoz, mint az a törekvése, hogy minden finálé olyan legyen, mint egy mámor, a szenvedés és az öröm részegítő őrülete. Ugyanakkor önkritikus megjegyzése is, például az, hogy idézem, azok az üres járatok, amelyeket az ember felteker, amikor semmi sem jut eszébe. Szóval ezek szintén szerepet kaptak a mostani 2026-os változat kialakításában. A szerkesztők számára nem csak a cselekmény szálak követhető egymás utánja volt fontos, hanem az egyes zenei számok belső felépítése is. Ebben lényeges szerepet játszik Rienzi és húga Iréne egészségtelen kapcsolata. Nem csupán azért, mert előrevetíti a későbbi Valkür testvérszerelem motívumát, hanem azért is, mert alapvetően meghatározza a Rienzi Iréne Adriano közötti érzelmi és ezáltal zeneileg is kidolgozott szerelmi háromszöget. A rendezői koncepció számára ezért az a kérdés állt a középpontban, hogy Wagner hol tárja fel zenéjében a szereplők pszichológiáját és érzelmi világának mélységeit. Fontosabbnak tűnt azt vizsgálni, hogy mit tesz a politika az emberekkel, nem pedig fordítva, és hogy a kérdések zenedrámai feldolgozása hol fedezhető fel az opera partitúrájában. Ezek az érzelmi viszonyrendszerek a politikai történelem hátterében teremtik meg az egyes zenei számok és jelentetek kiemelkedő művészi minőségét. És akkor még nem esett szó az eddigi rendezőkről, ugye ma egy magyar származású rendezőpáros, Szemerédi Alexandra és Parditka Magdolna rendezését láthatja a bayreuthi közönség, akik több mint 20 évvel dolgoznak együtt. Barátságuk és művészi együttműködésük még a budapesti Bartók Béla konzervatóriumban kezdődött, ahol osztálytársak voltak, majd 2006-tól közösen rendeznek operaprodukciókat külföldön, de itthon is láthatta a Wagner napok közönsége az ő rendezésüket, és ezeknek a látványvilágát is ők maguk tervezik. Rendezéseikre a merész, látványközpontú színpadi világ és a szereplők pszichológiai mélységének hangsúlyozása jellemző. A Szárvidéki Állami Színházban 2019 óta rendezett ringciklusukat a kritika transhumanista és futurisztikus jelzőkkel illette, ezt 2026-ban az Istenek alkonya bemutatójával tették teljessé. Ők jegyzik tehát a mai Rienzi produkciót, és akkor most kapcsolunk Bayreuthba, hamarosan felcsendül a fanfár.

0: Willkommen zurück hier aus unserem Studio im sogenannten Königsbau zu den Bayreuther Festspielen 2026. Welcome back to the Bayreuth Festival.
1: Folytatódik tehát Wagner Jenzich című operájának előadása Bayreuthban. A negyedik és az ötödik felvonás következik szünet nélkül. A negyedik felvonás cselekménye a következő. Rienzi ünnepi tedeummal kívánja megünnepelni győzelmét, ám a pápa követe kiátkozza. Ezáltal a nép is ellene fordul. Adriano ismét Irénét menekülésre biztatja, de a lány nem hagyja el a bajban szeretett bátyját. A befejező, ötödik felvonás cselekménye pedig a következő. A városban tömeges zendülés tör ki, és a nép felgyújtja a Kapitóliumot. Róma lángokban áll. Az épület, amelybe Rienzi és Iréne menekült, összeomlik. Adriano ki akarná menteni Irénét, de a romok őt is maguk alá temetik. Ezzel ér véget Richard Wagner, Rienzi, az utolsó néptribun, vagy az utolsó tribunus című operája. És akkor lássuk a szereposztást. Kóla Rienzi, pápai jegyző, Andreas Schager, tenor. Iréne, a testvére, Gabriele Scherer, szoprán. Stefano Colonna, a Colonna család feje, Andreas Bauer Cannavas, basszus. Adriano, a fia, Jennifer Holloway, szoprán. Paolo Orsini, az Orsini család feje, Michel Nagy, basszus. Raimondi, pápai legátus, Vitali Kovályov, basszus, a karmester Natali Stutzmann.

0: Von den Bayreuther Festspielen 2026 hörten wir live aus dem Festspielhaus in Bayreuth die Premiere von Rienzi, der letzte der Tribunen. Große tragische Oper in 5 Akten von Richard.
1: Kedves hallgatóink, Richard Wagner Rienzi, az utolsó Tribunus című 5 felvonásos operáját hallottuk élőben Bayreuthból. Ugye az opera végén a tömeg felgyújtja Kapitóliumot, és a romok alatt leli halálát a 2 Rienzi és Adriano. Ezzel ért véget az opera. A szereposztás a következő volt: Kola Rienzi, Andreas Schager, tenor, Irene a testvére, Gabriela Scherer, szoprán, Stefano Colonna, Andreas Bauer, kanábás, basszus, Adriano, a fia, Jennifer Holloway, szoprán, Paolo Orsini, Michael Nagy, basszus, Raimondo, Vitali Kovaljov, basszus, Baroncelli, Matthias Stier, Cecco del Vecchio, Michael Kupfer-Radecki és egy békekövet Victoria Randem. Közreműködött a bayreuthi ünnepi játékok énekkara, karigazgató Thomas Eitler de Lind és zenekara, vezényelt Natalie Stutzmann. Ezzel élő közvetítésünk Bayreuthból véget ért. Tartsanak velünk holnap is, hiszen holnaptól a Ringet közvetítjük, holnap elsőként a Nibelung gyűrűjéből, ugye az első részt, a Rajna kincsét, kedden a Valkürt, szerdán szünnap lesz, csütörtökön Siegfried, és szombaton pedig az Istenek alkony, úgyhogy tartsanak elünk jövő héten is. Most búcsúzom munkatársaim, a szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is. A műsorvezetőt Bolla Milánt hallották, a műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette, és műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu per Bartók oldalon. A pihenni térőknek jó éjszakát, amíg fent maradóknak további jó rádiózást kívánok.
2: Koncert a Bartók Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, most következő összeállításunkban Santiago Cañón Valencia gordonkázik. A felvétel az Auer Fesztivál keretében készült a Veszprémi Megyeháza Szent István termében 2024. július 30-án. Először hallgassuk Osvaldo Goliov Omar Amor című művét.

Oswaldo Golijov Omar Amor című művét hallottuk. Santiago Cañón Valencia most George Crumb szólószonátáját játssza.

0: George Crumb szóló szonátáját hallottuk. Kedves hallgatóink, összeállításunkban Santiago Cañón Valencia gordonkázott. A felvétel az Auer Fesztivál keretében a Veszprémi Megyeháza Szent István termében készült 2024. július 30-án. A hangmérnök Kuklis Béla, a zenei rendező Bíró Katinka volt. Hangmérnök kollégám Molnár Endre nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A pihenni térőknek jó éjszakát, a még fent maradóknak további kellemes rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Új zenei újság. A klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. Debrecen, Pápa, Szent Margit bánya, Tihany, ezek a mai főbb helyszíneink. Kezdjük Debrecennel. Július 2-től 16-áig tartott az Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiája, és a Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar is adott hangversenyeket 13-án, 14-én, 15-én és 16-án. Bolla Milán Bojki Zoltán karmesterrel készített riportot.
3: Ugye, akik itt a nyári akadémia keretében megjelennek hallgatók és tanulni szeretnének, választhatnak a között, hogy csak főtárgy órákat látogatnak, vagy csak zenekart, vagy mind a kettőt. Ugye ez a legizgalmasabb, amikor valaki az egyén tudásában is, és az együttesben való játék terén is szeretne fejlődni. Megtörténnek a jelentkezések, küldenek ehhez egy kis videót, és ezeket megnézzük, és ennek megfelelően történik a résztvevőknek a kiválasztása, illetve ez már segítséget nyújt abban is, hogy a szólamok elosztása szempontjából egy picit tudjunk a lehetőségeken gondolkodni, de első nap, amikor megérkeznek a résztvevők, akkor mindenkinek valami kis részletet elő kell adnia, annak érdekében, hogy kicsit személyesen megismerhessük a tudásukat, adottságukat, és ennek megfelelően alakul ki az a fajta végleges beosztás, hogy a repertoár majd milyen összetételben fog megszólalni. De általában az a gyakorlat, hogy a vonósoknál az a lényeges dolog, hogy ki hol helyezkedik el a vonós tömbön belül, a fúvósoknál pedig akár arról is szó lehet, hogy adott darabok között cserélnek, mert vannak olyan hangszerek, amelyekre jelentős a résztvevőknek a jelentkezése, és lehetőséget tudunk adni arra, hogy akár az egyes művek között cserével minél többen bekapcsolódhassanak ebbe a munkába.
0: Vannak visszatérő zenekari tagok?
3: Vannak, hála Istennek, és nagyon-nagyon jó látni azt, hogy a néhány év alatt ugye mennyi jelentős fejlődés történik, és akár már nehezebb szólamokat rájuk tudunk bízni, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas korosztály, amikor a felsőbb éves konzisok, illetve zeneművészeti főiskolát végzők jelentkeznek, illetve vannak ennél idősebbek is, de a jellemző tengely az az egyetemista korosztály.
0: A műsor igazán közönségcsalogató, de azt hiszem talán a hallgatóknak is inspiráció lehet, hogy ilyen nagyszerű műveket tanulnak.
3: Igen, valóban ezt a két szempontot szoktuk figyelembe venni, hogy egy nyáresti műsor az kellően flott általában véve népszerű darabok kínálatából kerüljön összeállításra, meg az is nagyon fontos, hogy a nehézségi szint szempontjából legyen kellően érdekes, de ne is legyen túlságosan nehéz, hogy a kevésbé tapasztalattal rendelkezők számára is ez a feladat kivitelezhető legyen, illetve számukra is nagyon fontos, hogy a zeneműveknek a változatossága, egyáltalán a hangulata az olyan legyen, ami feltételezéseink szerint kompatibilis az ő érdeklődésükkel. Úgyhogy nagyjából ezen szempontok mentén szoktunk válogatni. Ugye most úgy épül fel a program, hogy van egy Rossini nyitány, ugye a Szevélyi Borbélynak a nyitánya, aztán ezt követi Sabré España című műve, ugye ez a spanyolos hangvételű, nagyon pörgős ritmikus zene, és egyébként a ritmusnak lesz nagyon nagy jelentőség ezen a mai koncerten, mindjárt majd rátérek a műsor második felére. Az első blokkban még magyar mű is szerepel, ez ugye Kodálynak a Galántai Táncok című kompozíciója, és a szünet után pedig két amerikai darab következik, ugye Bernsteinnek a Candy nyitánya, és aztán az amerikai Párizsban című Gershwin mű, és azért ezekben a darabokban az ütő szekciónak a teljes zenekart megtámogató jelentőség, a különböző izgalmas ritmikai motívumok, az eltolt akcentusok, hangsúlyok jelenléte, az én azt gondolom, hogy valóban egy izgalmas kihívás elé állítja a csapatot.
0: És én gondolom, hogy a zenekar tagjainak ez akár egy életre szóló élmény, tanulás is lehet az itt eltöltött több mint egy hét.
3: Én azt gondolom, hogy több oldalról is érdemes ezt tekinteni, mert egyfelől én magam is úgy vagyok, hogy amikor muzsikusként bennültem zenekarba, nagyon megmaradtak azok az első találkozások a nagy művekkel, amikkel mondjuk 18-20 évesen találkoztam, tehát ezek tényleg meghatározóak. Az is egy újdonság számukra, hogy általában ugye az iskolai rendszerben mondjuk heti két alkalommal van zenekari foglalkozás, itt pedig minden nap mondjuk 4 órát eltöltenek zenekarban, tehát egy sokkal intenzívebb munkamenetben vesznek részt, ami már egy picit mondhatjuk, hogy hasonlít ahhoz, amikor a hivatásos zenekarokban fognak majd játszani, ott is ugye egymást követő napokon vannak azok a, úgy szoktunk mondani, szolgálatok, amelyek mentén ugye a hangversenyekre felkészülnek. De aminek még szerintem nagy jelentősége van, hogy nagyon sok ismerettség köttetik. Tehát azért azok a partnerek, akik együtt ülnek egy-egy szólamban, és ezt az élményt közösen élik át, ők nagyon sokat beszélgetnek, találkoznak. Olyannal is találkoztam, aki mondta, hogy szeretnének a maguk kis szólamával együtt próbálni, gyakorolni, tehát hogy vannak ilyenfajta motivációk is. Úgyhogy én szerintem ez a kapcsolódás az a korosztály terén szerzett olyanfajta kontaktok, hogy aki Pécsről jött, megismeri a szegedieket, budapestieket, debrecenieket, és ezekből együttműködések születnek, ez az ő későbbi pályájukon is nagyon fontos lehet. És azért itt a munkafolyamban fontosnak tartom azt is, hogy megemlítsem azokat a kollégákat, akik segítik ezt a felkészítő munkát, Daru Andrea, aki a fúvósokkal foglalkozik, Bogáti Bokor Orsolya, aki Andreához hasonlóan szintén évről évre velünk van, ő koncertmesterként segíti a munkát, és szólampróbákat is tart, Szabó István az ütősökkel foglalkozik, tehát az ő jelenlétük és munkájuk is nagyon fontos ahhoz, hogy egy eredményes 11-12 nap után tudjunk majd hangversenyeket adni.
2: Ezekre a hangversenyekre egyébként július 13-án Marosvásárhelyen, 14-én Székelyudvarhelyen, 15-én Debrecenben és 16-án a Zeneakadémia nagytermében Budapesten került sor. Most a galántai táncokat idézzük fel egy régebbi felvételről, ezen a felvételen a Philharmonia Hungarica játszik Doráti Antal vezényletével.

0: Eszterházi kastély, Fertőd, rögtön hozzáteszem, de ezúttal nem Fertődről van szó, lesz majd később egy másik műsorban, hanem Pápa, mert ott is van egy Eszterházi kastély, és ott egy egész műsor sorozat volt, most egyfajta fesztivál, amelyen részt vett, bizonyos értelemben műsort is vezetett Mácsai János. Hát tudósíts bennünket, hogy mi történt ott.
1: Igen, hát ezúttal természetesen nem kritikusként, hanem hát úgy hívják ezt, hogy házigazda, vagy nem is tudom, ez a megtisztelő cím volt, vehettem részt ezen a fesztiválon, és hát valóban van egy gyönyörű Eszterházi kastély Pápán, ez nyilván elég köztudott, de azt talán kevésbé érte el a zenei közvélemény, hogy is mondjam, inger küszöbét, hogy ott hosszú-hosszú évek óta van egy Haydn fesztivál, amit a budapesti vonósok tartanak. Méghozzá annyira hosszú évek óta, hogy ez a 29. alkalom volt, de 6. éve ad helyszínt Pápa ennek a fesztiválnak, és az Eszterházi kastély maga. Rendkívül érdekes program volt, amit nem csak mint műsorvezető, hanem mint hallgató is nagy élvezettel figyeltem, vagy vettem rajta részt. Az a történet lényege, hogy én azt hiszem, hogy nyugodtan el lehet azt mondani, hogy ez valamiféle kísérletezés, vagy műfajok közti összekapcsolódás jegyében zajlott. Persze voltak hagyományos előadások is, Haydn vonós négyesek, stb. Szimfónia, de hát nagyon sok érdekes, talán ritkán hallható esemény is volt. Azt érdekességként elmondom, hogy mindig a hányadik fesztiválnál tart éppen ez a sorozat, annyiadik Haydn szimfóniát játsszák, ez tehát a 29-es szimfónia volt. Hát ugye akkor elég sokáig fog még tartani.
0: Hát azért túllépjük a 100-ast, az biztos.
1: Igen, igen, úgyhogy hát sajnos nyilván addigra már senki nem fog élni, aki az elejét hallotta, mire a végére érnek, és akkor lehet újból kezdeni. Nagyon reméljük, hogy így lesz. Szóval a budapesti vonósok rendezték ezt a fesztivált, és voltak vendégek, Bogányi Bence volt az első koncertnek a vendége, aki ugyebár fagott művész, Hannoverben tanított, a fagott osztályt vezeti, de a fesztivál zenekarnak is első fagottosa. Egy csodálatos darabot, a Mozart fagott versenyt játszotta, de itt hangzott el ugye a 29-es Haydn szimfónia is, és a koncertnek a végén pedig egy olyan darab, amit már volt módunkban többször is hallani, de nem lett elégszer. Tihács Strauss Rózsalovagjából készült egy szvit. Ő maga is írt szviteket a Rózsalovag operából, de Kostyát Péter egy vonós zenekari átiratot készített, ami szerintem fantasztikusan ügyes, tehát vonósokon mindent meg tudott csinálni, ami hatásos volt ebben a darabban. Például az Ezüst Rózsa átadásának cselezte a szólamát, és ügyesen megírta. Ami az igazán izgalmas volt zeneileg ebben a koncertben, már úgy értem, hogy a darabok szempontjából, nem csak az előadásban, hogy a B-dur fagott verseny, ami hát egy fiatalkori viszonylag rövid darab, tétel szüneteiben, vagy azok helyett Mozart áriákat játszott fagottra átírva Bogányi Bence, és az efféle gyakorlat az nem állt távol Mozart idejétől, de hát nagyon nem szoktuk ezt meg a mai kicsit megmerevedett koncertéletben. Egészen remekül hatottak ezek a kis összekötő epizódok vagy darabok. Idomeneóból, Don Giovanniból, stb. Viszonylag ismertebb áriáknak a fagott változata hangzott el. Aztán a következő napon egy másik érdekes koncert volt, a Sárik Péter trió játszott együtt, de hát ott már nem Haydn volt a főszereplő, hanem Bartók a budapesti vonósokkal.
0: Sárik Péter triónál rögtön a jazz jut az ember eszébe.
1: Hát teljes joggal, mert hogy ők nagyszerű jazzmuzsikusok, de a jazznek hozzátartozik az életéhez, hogy kortárs zenét, vagy kicsit régebbi zenét is, néha barokk zenét is beemelnek, és annak, hát hogy mondjam, talaján állnak, vagy arról rugaszkodnak el, és így futnak bele az improvizációs szakaszokba. És hát itt is valami ilyesmi történt, de eléggé stabil volt ez az alap, tehát konkrét feldolgozások, leírt feldolgozások is vannak, Bartók darabokból, magyar parazdalok, ez például Vizeli Máté átirata volt, a román népi táncok, hát ugye slágerszám, vagy például Otrezső hangszerelésében hangzott el jó néhány darab, például a Perpetuum Mobile a Mikrokozmoszból, vagy dalok Senki ma világon, amelyeket a közönség bekapcsolásával is elő lehet adni, és ezzel meg is próbálkoztak Sárik Péterék. Volt egy érdekes epizód, amikor Sárik Péter megkérdezte, hogy hát ki az, aki szereti Bartókot? És akkor a több száz fős nézőtéren bizony nem olyan nagyon sok kéz emelkedett föl, mint amennyit mi szerettünk volna. És azt hiszem, hogy bármennyire is berzenkednek néhányan, ahogy a könnyű zenészek mondják, ugye szomorú zenészek közül, ezek ellen a műfajok ellen mégis nagyon nagy sikert aratott a koncerten ez az összekapcsolódás és a Sári trió, úgyhogy mindenképpen van helye, és mindenképpen bevonja a közönséget Bartók világába, talán jobban, mint hogyha önállóan csak egy-egy Bartók darab elhangzik minden komment nélkül, úgyhogy én abszolút pártolom ezt.
0: A harmadik koncerten is a jazznek volt egy bizonyos szerepe.
1: Így van, a harmadik koncerten is hasonló dolog történt, tehát persze másféle, de ott is ez a kísérletezés vagy összekapcsolódás kapta a főszerepet. A Vivaldi négy évszakból, Bornai Tibor szövegeiből Pejcsik Panna kantáta átirata hangzott el, így lehet ezt nevezni. Mert a négy évszak, hát ugye mint minden barokkzene természetesen, rendkívül énekszerű dallamokat is tartalmaz, és ezt kihasználták a jófülű átírók, és Bornai Tibor kortárs szövegeket írt ezekre a dallamokra. Egyébként az ugye tudnivaló, hogy eredetileg is van mögöttük szöveg, jó lehet nem előadásra szánt szöveg, csak Vivaldi a programot a féle szonettek formájában mellékelte a darabhoz. Tehát ezek valóban programzenei tételek, és kifejeznek mindenféle érzelmeket, meg természeti jelenségeket. Itt kicsit elszakadt ettől a szöveg, tehát nagyon kortárs megfogalmazásokról van szó, ami neked biztos nagyon tetszett volna, villamos is szerepelt a szövegben. Teljesen nyilvánvaló, hogy milyen hihetetlenül jó zene ez, mindent kibír, és ez is azt hiszem, hogy hozzá tartozik a népszerűsítéshez, bár nyilván a négy évszakot nem nagyon kell népszerűsíteni, de ez az új nézőpont, ez nagyon izgalmassá tette ezt a koncertet, és hát énekelhető zene, vokális zenévé lehet ezt tenni. Sok minden történt, még délután még hegyvonós négyeseket is játszottak a gyönyörű kastélyban, ami nagyon jó állapotban van, hát legalábbis úgy látszik kívülről, nyilván az építészeknek lenne még mit hozzátenni, de ez egy nagyon szép kastély, szépen berendezve, éppen egy Vasarely kiállítás is látható benne, egy U alakú épület, aminek az udvarán, természetesen nyitott udvar, és az utca felé is nyitott udvar, a park felé, egy pódiumon, színpadon, fedett színpadon zajlottak a koncertek, és azt is meg kell említeni, hogy az utolsó napon sajnos az eső program, bár nem nagyon esett, de azért ijeszgettek bennünket, és tényleg elég viharos szél volt, miatt be kellett menni a színház terembe, pontosabban a művelődési ház termébe, ami teljesen megtelt, és nagyon jó hangulatú koncertet lehetett ott szervezni. Nagyon sok helyszín van Magyarországon, ahol nyári fesztiválokat rendeznek, hát éveken át ugye az ember természetet egyik fesztiválról a másikra, nem is sorolom föl, de hát nagyon nagy hagyománya van ennek, és azt hiszem valahogy ez a Pápai Haydn Fesztivál egy kicsit kiesett a fókuszból, most már nagyon könnyű elérni egyébként, remek autót vezet Győrtől odáig. És még egy helyszínt hadd említsek meg, ami már szintén szerepelt Pápán a fesztiválok történetében, ez pedig a zsinagóga, amely egy óriási épület, Magyarország harmadik legnagyobb zsinagógája, nincs túl jó állapotban, mert őrületes pénz kellene a felújításához, de használható, és egy nagyon érdekes, és hát természetesen megrázó helyszín, ahol van egy rendkívül jó kiállítás a régi pápai zsidóságról, fotókkal és leírásokkal. Hát ha lehet ilyet mondani, ugyan ez egy szakrális tér, bár most nincs felszentelt állapotban. Nagyon hangulatos ilyen szempontból, vagy koncertek rendezése szempontjából kitűnő akusztikája van, pont jó a mérete ahhoz, hogy néhány száz ember befogadjon. Úgyhogy mindenképpen egy rendkívül figyelemre méltó épület és helyszín, és külön atmoszférát ad a rendezvényeknek. Hadd említsek meg még két nevet, mert mindig háttérbe szorul a két főszereplőjét a szervezésnek, két ifjú hölgyet, mert hogy a lebonyolítás gördülékenységének biztosításán túl hihetetlenül fontos szerepük van mindig az efféle rendezvények hangulatának a megteremtésében. És el szoktunk ők feledkezni Horváth Dorina a pápaiak és Molnár Andrea a zenekar részéről, hát hihetetlenül ritkán tapasztalt kedvességgel, segítőkészséggel, és persze profizmussal támasztékot adtak az egész fesztiválnak, úgyhogy nagyon-nagyon jó élményekkel jöttem el Pápáról. Érdemes megismerni magát a várost is, rengeteg apró szépséggel, kincsekkel, és egy remek termárfürdővel rendelkezik. vonjuk be talán a következő években, remélem, hogy lesz ennek a fesztivál sorozatnak folytatása, érdemes bevonni a figyelmünk Homlok terébe. A koncertmester az egész rendezvény sorozaton Pilc János volt, aki amúgy is a budapesti bónósok hát vezető embere mostanában.
0: Felvétel ezen a fesztiválon nem készült, egy korábbiról idézzük most a 24. Haydn szimfóniát, ez egy D-dur szimfónia, ebből a finálét hallják a budapesti vonósokkal, a hangversenymester Pilc János.

0: Szent Margit bánya, ugye Ausztriáról van szó, már nagyon közel van a határhoz, évről évre ott opera előadásokat rendeznek, és évről évre ott van Bóka Gábor, ezúttal is ott volt.
1: Utána néztem, 2017-ben jártam ott először, akkor Rigoletto előadás volt, és ahogy évről évre visszatértem, majdnem minden évben, azt hiszem, hogy volt olyan év, amikor elmaradt a ünnepi játékok sorozata, egyszer a Covid miatt, egyszer másokból, és egyszer nem voltam személyesokból, de hát azt leszögezhetjük, hogy ez a hatalmas nagy szabadtéri színpad nem hazudtolja meg sem magát, sem ezt a szabadtéri opera műfajt olyan értelemben, hogy mindig a zeneirodalomnak a legnépszerűbb darabjaiból válogatnak. Azt is mondhatjuk, hogy a szabadtér megszokott repertoárjából. Ez alól talán az általam látott előadások között egy kivétel volt a Varázsfuvola, ami nem egy par excellence szabadtéri darab, de az is nagyon jól működött ebben a csodálatos természeti környezetben, ami hát valóban szinte kínálja magát bizonyos daraboknak az előadására, ezek a hatalmas sziklatömbök, meg egyáltalán az a kialakítás, amit részint a természet, részint az emberi beavatkozás végrehajtott itt az évszázadok során.
0: A Toszka is nagyon ajánlatos ehhez a helyszínhez?
1: Egyáltalán nem. Ide szerettem volna éppen kiukadni. A Toszka általában egy népszerű szabadtéri darab, de nagyon el kell gondolkodnunk azon, hogy vajon miért is. Persze magának a darabnak a népszerűsége erre magyarázat. Magyarázat az is, hogy tulajdonképpen három jó főszereplőre van hozzá szükség, nem pedig négyre, ötre, hatra, mint mondjuk más népszerű szabadtéri darabok esetében. De hát gondoljunk bele, hogy mind az első, mind a második felvonás zárt térben játszódik, majdhogy nem kamaradarab, hogyha most félreteszem a zenekarnak a meglehetősen nagy létszámát, kórus alig-alig van benne, jelentős szerepe igaziból csak néhány percig van az első felvonás fináléjában. Ezt leszámítva három embernek a mikrodrámája zajlik, és hát a harmadik felvonás is, ami elvileg szabad tér, ugye az angyalvárnak a tetején játszódik, de gyakorlatilag az is egy minden irányból határolt tér, szóval nem feltétlenül adja magát ez a darab szabad téren. És az a helyzet, hogy a mostani színreállítás bele is futott abba a csapdába, ha szabad ezt mondani, amit Puccini állít, szövegkönyvíróival, Giacuzzával és Illicával karöltve, és amit egyébként maga a rendező Tadeusz Strasberger, aki németes neve ellenére egyébként amerikai, oklahomai születésű, részint cseroki származású is egyébként, tehát volt egy ilyen egzotikus vonal is most, és visszatérő rendezője Szent Margit bányának, már Turandot és Aida produkcióról is számolhattam be az ő rendezésében. Nos, Strasberger nagyon pontosan látja, hogy mik a kihívások a Toszka színreállítása esetében, és aztán legalábbis az én ízlésvilágomnak azt kell mondanom, hogy bele is fut ezekbe a csapdákba. Azt mondja az interjúban, amit a szokásoknak megfelelően gyönyörű kiállítású programfüzetben olvashatunk, nos, hogy a Toszka esetében, ahogy több opera esetében sem szabad, hogy a látvány rátelepedjen a cselekményre, rátelepedjen a szereplők viszonyrendszerére, és így tovább. Ő egyszerűbben fogalmaz, én most már kibontottam egy kicsit ezt. Nos, az a helyzet, hogy ugyanúgy, ahogy a két évvel ezelőtti Aida esetében, most is úgy érzem, hogy a látványvilág igenis rátelepedett erre. Eszméletlen, hogy mi minden látható a színpadon. Amikor belép az ember a úgymond nézőtérre, és még nincsen megvilágítva megfelelő fényekkel a monumentális díszlet, azt hiszi, vagy azt hiheti, hogy valamiféle wurzliban van, valamiféle cirkusz, vagy vidámpark, vagy ilyesmi, annyiféle színes épületrészlet látható jobbra-balra, aztán amikor jobban megnézzük, és a megfelelő fények is megérkeznek, látjuk, hogy ezek valójában templom belső részletek, amelyek aztán megfelelő megvilágítással, vagy átalakítással értelmezhetők a Farnese palota belső tereként is. Mi a probléma ezzel? Azért, hogy bejátsszák ezt a hatalmas nagy teret, mozgatja a szereplőket Strasberger a színpad legtávolabbi pontjai között, De ezeknek a mozgásoknak általában azon kívül, hogy néha jobbra is, meg néha balra is kelljen néznünk, nem sok értelme van. Nem nagyon tesznek hozzá sem a viszonyrendszerek kibontásához, sem a plasztikus térbeli megjelenítéséhez a cselekménynek. És hát rá kell mutatnunk arra is, hogy miközben időnként tényleg hihetetlen látvány orgia zajlik a színpadon. Az egyik templom belső részlet néha kinyílik egy monumentális szárnyas oltárrá, ami valami egészen káprázatos belső irányú megvilágításban részben egyébként színház belsőre is hasonlít, és nem csak a Te Deum jelenetben, de az egész opera záró pillanatában is ezt láthatjuk, ahol egyébként egy eredeti megoldást talál Strasberger a leugrásnak az ezen a területen nem annyira magától értetődően megvalósítható problémájára. Nos, igen, ez mind gyönyörű, de közben ezt látjuk, és ha szabad ezt mondanom, nem halljuk a zenét. Mondok két speciálisan rendezői megoldást, ami arra mutat nekem, hogy mintha Strasberger nem hitt volna eléggé a zenében. Az egyik az rögtön a darabnak az eleje. Azt hiszem, hogy az opera irodalomnak az egyik legbrutálisabb első három akkordja az, amivel a Tosca elindul, ezek a Scarpiát jelképező, kvázi motivumszerűen visszatérő akkordok. Hát ezt nem nagyon halljuk, mert előtte a színpadnak, vagy hát a játéktérnek a kitüntetett legmagasabb pontján, ahol ezekben a Szent Margit bányai előadásokban mindig történik valami, ott elsütnek egy ágyút. Van ennek jelentősége a darabban, tudjuk, a kottában is jelölve van, hogy hol kell ágyút elsütögetni. Hát nem itt, mert mire felocsúdunk a hanghatásból, meg a meglepetésből, addigra már lement az első három akkord, nem hallottuk azt a brutalitást, ami a zenében megjelenik, a színpadi effektusnak a brutalitása miatt. Azt gondolom, hogy azért a zene fontosabb lenne, mint hogy megijedjünk, vagyis hát a zenétől kellene megijednünk. A másik dolog, amit észrevételezek, hogy például a második felvonásban Scarpia befejezi a vacsoráját, és utána egy biliárdjátszmába kezd Spolettával ugyanazon az asztalon. Rendben van, ezt meg lehet csinálni, csak éppen mintegy 15 perccel később azt mondja, hogy szerény vacsorámat befejeztem, pontosabban félbe szakították, hát nem szakították félbe, ő maga fejezte be, tehát néha legelemibb módon ellentétbe kerülnek a színpadi cselekvések az elmondottakkal, és hát aztán, tudom, egy szabadtéri színpadi előadáson az is probléma, ha valami túl részletezően csinálnak meg, meg az is, hogyha alul részletezően, de hát megint azt látom, mint az Aidában, hogy ezekre a dolgokra nagyon sok figyelem ment el az előadás előkészítése során, és arra, hogy mondjuk mi történik, majdnem 20 percen keresztül Tosca és Cavaradossi között a második felvonásban, arra meg alig-alig valami figyelem, állnak egy helyben és énekelnek. Igaz, azt nem rosszul teszik.
0: Mi van ezzel a leugrással?
1: A leugrás az nem történik meg. Szerintem azért is, mert egy évvel azelőtt Bolygó Hollandi előadásában, másik rendezőnek a munkájában megtörtént, és onnan történt meg, ahol lehetett tudni, hogy meg fog történni. Itt Tosca a szárnyas oltárba, ebbe a monumentális szárnyas oltárba menekül, és ott a szobrok közé áll be, egy kardot fogva, mindenféle képzőművészeti, az egyházi képzőművészeti allúzióink támadhatnak ezt illetően. Ez egyébként egy nagyon szép befejezés, és ez egy olyan pillanata volt az előadásnak, amit magam is tudtam pozitívan értékelni.
0: Már dicsérted az énekeseket, vagy legalábbis mondtál egy mondatot?
1: Most mondok több mondatot is, de rögtön hozzáteszem, hogy tulajdonképpen egységesen beszélhetek a három főszereplő, a Toscát éneklő Joyce Elkuri, a Cavaradossit éneklő Yong Chao Yu, illetve a Scarpiát éneklő Gevorg Hakobyan teljesítményéről. Mégpedig azért beszélhetek róluk egységesen, mert nem volt egyikük sem kiemelkedő, általában véve a Szent Margit bányai szereposztásokról elmondható, hogy nem a legnagyobb világsztárok jönnek ide, hanem olyan a szólamaikat, szerepeiket szabatosan, tisztességes, szolíd színvonalon tudó énekesek, akik abszolút minden igénynek megfelelnek, kiugróan nagy művészi teljesítményeket viszont nem szoktunk itt regisztrálni. Azonban, hogyha ennek a darabnak az esetében a főszereplő hármas megfelelően működik, megfelelő úgy mondjam, viszonyban, megfelelő áramkörben van egymással, akkor a darab működőképes, és azt gondolom, hogy ez esetben ez működött is. Mind a hárman megkapták a maguk tapsát az egy vagy két fontos áriájuk után, azt gondolom egyébként, hogy méltán, de elsősorban az ensemble, az együttes teljesítményt kellett értékelni az ő esetükben. Ugyanúgy a Piedra Fesztivál zenekar esetében javarészt magyar tagokból álló együttesről beszélünk, és Valerio Galli vezénylése esetében. Ugye érdekes színfoltja a Szent Margit bányai előadásoknak, beszéltünk már erről, de időről időre érdemes megemlíteni, hogy nem látjuk a zenekart, ők egy külön kis házikóban vannak valahol, majdnem mindegy, hiszen ugye hangosítás van egy ekkora térben, ez kétségtelenül szükséges. Hozzáteszem, a szabadtéri előadásoknál ugye, ha nincs hangosítás, az a baj, ha van hangosítás, az a baj, tudjuk, egyik sem ideális megoldás. Szóval ez esetben is nyilvánvalóan nem láttuk sem a zenekar, sem a karmester működését, pontosabban az utóbbit igen, mert az énekeseket segítő monitorok a közönség számára is elég jól láthatók. Így aztán láthatuk azt is, hogy Gallinak nagyon lényegre törő, és hát a szabadtéri nehezített körülményeket megsegítő mozdulatai voltak végig az előadás során, amelyet még néhány percre az eső is megtisztelt jelenlétével, de nem állt le az előadás, csak egy darabig zizegés lehetett hallani a nézőtérről, amíg elővettük a kis műanyag ideiglenes esőkabátjainkat.

0: Klassz a parton. Várgödő Anna volt ott az egyik hangversenyen.
1: Idén 12. alkalommal rendezték meg ezt a fesztivált, amely jellemzően balatonparti helyszíneken kínál hangversenyélményt mindazok számára, akik a nyaralás közepette is éheznek a kultúrára. Valamint természetesen azok örömére, akik a Balaton környékén élnek, és ritkábban adódik alkalmuk eljutni a fővárosi hangversenyekre. Én Víg Andrea hárfa estén jártam a tihanyi apátsági templomban. Számos visszatérő elemet lehetett felfedezni ezen a hangversenyen. Az első mindjárt maga a visszatérés. Az ismétlés és a variáció adja az alapját Handel C-dur sakonjának, és hasonló a szerkezete John Thomas Velszi szerző és hárfa művész darabjának is, amelynek a címe a Vándor búcsúja. Egyszerűségében is ez a mű volt az este egyik fénypontja, és egyben kiemelkedően autentikus pillanata. Hiszen amellett, hogy eleve hárfára íródott, mélyen gyökerezik egy hagyományban, egy régi hárfás kultúrában, felismerhetőek benne a jellegzetesen angol harmónia és dallamfordulatok, szinte látjuk a sarokban a bárdot a fáklya fényben. Visszatértek a népszerű opera témák a két opera átiratban, amely elhangzott. Donizetti Lammermúri Lúciájának és Csajkovszki Anyegin című operájának átiratában. Ha már az átiratoknál tartunk, visszatérő motívum maga az átirat. A két már említett opera átiraton és a Handel Sakonon kívül hallottunk még Glinkát, Debussyt, sőt Smetanát is. Természetesen hárfaesten nem meglepő, hogy átiratok kerüljenek a műsorra, tekintve a hangszer alkalmasságát arra, hogy akár harmóniákat, akár dallamot játszon. Illetve az is tény, hogy a saját irodalma nem közelíti meg például a hegedű vagy a zongora irodalom léptékét. Visszatértek ezen kívül a természeti képek, például a hold és a víz különböző megjelenési formái, a forrás, a szökőkút zene, vagy éppen a folyó képe. Víg Andrea műsorának gerincét a romantika adta, úgyhogy tulajdonképpen ez is visszatérő elem. Népszerű darabok, mondhatni slágerek sorjáztak egymás után, rengeteg arpeggio és romantikus harmóniai fordulat, ami, valljuk be, egy idő után kissé eltelítette a hallgatóságát. Olyan volt ez a hangverseny, mint egy különlegesen finom sütemény, amely talán egy árnyalatnyit édesre sikerült. Az ember természetesen tisztában van azzal, hogy a hárfa rendkívül alkalmas az akkordfelbontással kísért melódiák megszólaltatására, de mégis felmerül a kérdés, hogy létezik-e túl sok arpeggio. Többször beszéltünk már itt a műsorban a templomterek hálátlanul visszhangos akusztikájáról. Itt tulajdonképpen valamiféle belső visszhanghatást figyeltem meg. A szinte minden művön konzisztensen átzengő, a hallgatóban visszhangzó akkordfelbontások a fizikai akusztika nélkül is kiváltották azt a hatást, hogy az ember szinte már alig érzi, hogy hol kezdődik a tonika és hol végződik a domináns, hogy hol húzódik a határ, harmóniamenet és harmóniamenet, arpeggio és arpeggio között. Mint három heti 40 fokos hőség után a szellő, úgy érkezett meg és frissítette fel a hallgatóságot a három Debussy átirat. A Lenhajú lány, az E-dur arabeszk és a holdfény. Átérezhettük azt az éhséget a változásra, amit a századforduló művészei tapasztalhattak, ahogy a romantika lehetőségei kezdtek kimerülni, és ahogy megjelent az igény valami új, friss, letisztultabb hangzásvilágra. Amikor az ember a francia impressionizmusra gondol, akkor a letisztultság vagy a minimalizmus talán nem szerepel automatikusan az első fogalmak között, ami eszébe jut. És most megtapasztalhattuk, hogy mekkora hatással van egy műre a kontextus. Az előzmények fényében Debussy nem csupán áttetszőnek és légiesnek, de kifejezetten minimalistának tűnt. Miután így kipihentük magunkat, visszatért a romantika, Smetana Moldvájának virtuóz átiratával. Igazi bravúr darab ez, amely bravúros megszólaltatásban hangzott el. Ez a mű súlyt és új dimenziókat adott a programnak. A sok szökőkút után kellett egy folyó. És talán nem kellett a ráadás. A hömpölygő víztömeg után ugyanis egy újabb forrás talán kicsit erejét veszti. Amit viszont semmiképpen nem lehet vitatni. Víg Andrea virtuozitásához, muzikalitásához és fölényes technikai tudásához nem fér kétség.
0: Debussytől a holdfény következik most Víg Andrea egy régebbi felvételén.

0: legjelentésebb opera fesztiválja, amelyet Richard Wagner alapított 1876-ban a németországi Bayreuth városában vagy városkájában. A fesztivál különlegessége, hogy kizárólag Wagner operáit játsszák, ez nem teljesen van így, majd erre kitérek, mégpedig a szerző elképzelései szerint épült Festspielhaus színpadán. Az operaház akusztikája világhírű, a zenekar részben a nézők elől rejtve helyezkedik el, így a hangzás különleges egyensúlyt teremt az énekesek és a zenekar között. Ez egyébként rádióközvetítésen keresztül már nyilván más, de akik jártak Bayreuthban, ezt mondják, én sajnos még nem jártam. A 2026-os ünnepi játékok jubileumi sorozat lesz, ugyebár 150 éve indult a fesztivál, 1876-2026. A műsor középpontjában Wagner ritkán vagy ritkábban játszott korai operája, a Rienciál, amelyet kifejezetten a jubileumi évre újítottak fel. Emellett műsorra lesz a Ring, vagyis a Nibelung gyűrűje kvadrilógia, vagy tetralógia, vagy trilógia előestével, ki hogy értelmezi, tehát a Rajna kincse, a Valkűr, az Siegfried és az Istenek alkonya, továbbá a Parsifal és a Bolygó hollandi. A Bartók Rádió hosszú évek óta szorosan nyomon követi a bayreuthi eseményeket, tudva, hogy Magyarországon nagyon erős a Wagner kultusz. Volt, hogy egy-két előadást közvetítettünk élőben, a többit csak felvételről, de sok esetben a teljes kiajánlott programot élőben sugároztuk. És itt a kiajánlott jelző az egy fontos kitétel, erre is mindjárt kitérek. Akiket érdekelnek háttérinformációk, azoknak szívesen elmondom, hogy az EBU, a European Broadcasting Union, vagyis az Európai Műsorsugárzók Uniója tagjai számára, így a Bartók Rádió számára is kiajánlja ezeket a közvetítési lehetőségeket, így kerülnek hozzánk ezek a műsorok akár élőben, akár felvételről. Említettem a Bolygó hollandit, amit sajnos nem ajánlott ki a Bajor Rádió az EBU-nak, azt nincs lehetőségünk közvetíteni. A kiajánlott műsorok közül a Parsifalt leszámítva mindent élőben közvetítünk az említett programból. A Parsifalt a budapesti Wagner napokról sugározzuk majd felvételről egy későbbi időpontban, ezért Bayreuthból élőben nem. Az élő közvetítések, említetted július 24-ét, ott van egy olyan nyitó este, amit nem szoktak közvetíteni, tehát az élő közvetítések július 25-e és augusztus 1-e között lesznek. Július 25-én Beethoven 9. szimfóniája Christian Thielemann vezényletével, 26-án a Rienci, címszerepben Andreas Schager, vezényel Natalie Stutzmann, 27-én a Rajna kincse, itt a legfontosabb szereplő Michael Fole, 28-án a Valkür, Klaus Florian Fogtal és a budapesti Wagner napokon nemrégiben itt járt Camilla Nylundal, 30-án a Siegfried, már említett szereplőkkel, és augusztus 1-én az Istenek alkonya, szintén már említett fontosabb szereplőkkel, a Ringciklust Christian Thielemann vezényli. Ez lesz tehát hallható a Bartók Rádióban élőben Bayreuthból.
1: A Bolygó hollandi nyitányát hallják most a bayreuthi ünnepi játékok zenekarával, a karmester Oksana Linyiv.

0: Ezzel véget ért az új zenei újság. Várgyödő Anna társszerkesztő és Bodzai László hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
1: Csütörtöki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Jazz a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm az Ebu Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fenlegi Lénárdot hallják. 2025. július 24-i Sunderlandben, a The Fire Stationben adott koncertet hallhatnak. A BBC a következőképpen harangozta be ezt az eseményt. Szovjetok kincs, jazz szaxofonos, hip-hop előadó és műsorvezető irigylésre méltó figyelmet kapott már a brit zenei szintéren. Around Midnight élő műsorfolyama a világ minden tájáról érkező jazz legjobbjait hívta meg. Kincs azt mondja, a jazz kifejezés módja elképesztően széles és sokszínű. Tehát eklektikus keverékre számíthatunk különleges vendégektől. Több fellépő is lesz, és Oscar Peterson születésének 100. évfordulójára is emlékeznek. Tehát a koncert címe Round Midnight, koncert a BBC Promson. Riff Kala énekel, Fame McColman tenorszaxofonon játszik és klarinéton, Ben Lawrence zongorázik, Luke Elgy basszusgitáron játszik, Mark Johnson pedig dobol. Előadásukban Riff Kala szerzeményei szólnak Chess, My Face és Losing Horses címmel.

Rivkala szerzeményei szóltak, ő énekelt, Chess, My Face és Losing Horses hangzott el. Faye McColeman tenor szaxofonon és klarinéton játszott, Ben Lawrence zongorán, Luke Elgee basszusgitáron és Mark Johnson dobolt. Továbbra is a Round Midnight koncert a BBC Bronson. Összeállításunkat hallhatják, 2025. július 24-i felvételek szólnak. Most a Joe Webb trió játszik. Joe Webb a zongorista, Will Sacha bőgős, Kai McRae dobol. Norin's Nocturne, Like Sach és Korez hangzik el.

Norin's Nocturne, Lajkszach és Korez hangzott el a Joe Webb trióval. Most Szovjetokincs szaxofonon játszik, Theo Krucker a trombitás, Idris Frederiket halljuk zongorán, Eric Willer a basszusgitáros, Jeremiah Collier a dobos. One Pillow és Hero Stump fér bele még a mai összeállításba téma cím szerint.

0: Szovétokincs szaxofonon, Theo Krucker trombitán, Idris Fredrik zongorán játszott, Eric Wheeler pedig basszusgitáron, Jeremiah Collier volt a dobos. One Pillow és Hero Stamp hangzott el Theo Krucker szerzeményei közül. Sunderlandben, a The Fire Stationben 2025. július 24-én készült a felvétel. Összeállításunk címe Round Midnight, koncert a BBC Promson volt. Így ért véget a mai Ebu Jazz, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket. Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Híreink következnek.
2: 23 óra 56 perc, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti Önöket. Az eredményes korrupció ellenes intézkedéseknek köszönhetően 6000 milliárd forint uniós támogatáshoz jutnak a magyarok, jelentette ki közösségi oldalán a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, a Tisza kormánynak néhány hét elég volt a megegyezéshez, ezzel szemben a Fidesz 3 év alatt sem tudott eredményt elérni, majd leszavazta a parlamentben a korrupció ellenes jogszabályokat. Most pedig az Alkotmánybíróságon próbálja megakadályozni a források hazahozatalát. A Mi Hazánk mozgalom Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak, jelentette be Torockai László, az ellenzéki párt elnöke az X-en. Holnap az országgyűlés ülésén Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt a képviselők megválaszthatják az alkotmánybíróság új tagját. A Tisza frakció jelöltje Zonnenwendt Pál alkotmányjogász, az ELTE tanszék vezető tanára. Egyetlen buszjárat sem maradhat ki alkatrészhiány miatt szeptembertől, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, rossz helyzetben vették át a volán telephelyeket az előző kabinettől, sok fontos eszköz hiányzik, és a karbantartási létszám sem elégséges. Ennek ellenére már csak 170 busz van szolgálaton kívül alkatrészhiány miatt a májusi 290-nel szemben. Lelőtték a berlini Pride-on történt szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét. A német rendőrség Berlin nyugati részén végzett a gyanúsítottal. Az elkövető egy szúrófegyverrel támadta rendőrökre, akik lövésekkel válaszoltak. A hatóságok iszlamista terrortámadásnak minősítették a tegnap éjszaka történt gázolást. A merényletben egy ember meghalt és 29-en sebesültek meg. Meghalt Tóth Tihamér Jenő, film- és adásrendező, vezető operatőr, fotóművész és szerkesztő újságíró, a magyar

0: Filmakadémia tagja. A hazai televíziózás és ismeretterjesztő dokumentumfilmezés meghatározó alakja hosszú éveken át dolgozott a Magyar Televíziónak. Egyik legfontosabb munkája a Főtér című kulturális turisztikai magazin műsor volt. Tóth Tihamér Jenő 77 éves volt. Holnap délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap, a szél nagy területen megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-21, napközben 29-33 fok között alakul.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

0: Kedves hallgatóink, most bekapcsolódunk a Notturno műsorába. A mikrofonnál Németi Attila.
1: Nyugodt éjszakát, jó zenehallgatást kíván a Notturno házigazdája Németi Attila. Munkatársaim a hangmérnök Molnár Endre és a szerkesztő Katona Márta. Rossini zenéje szól ma elsőként. Az Olasz nő Algirban című operát Velencében a San Benedetto színházban mutatták be. A nyitány vérbeli Rossini muzsika, a Capella Coloniensis játszik.

Rossini Olasz nő Algírban című operájának nyitányát játszotta a Capelle Colonienzis. A zeneszerző 12 évesen Bolognában már a konzervatóriumon növendéke lett, és ebben az időben a példaképe Haydn és Mozart volt. Claude Debussy zenéje következik a nocturnóban, a D-moll szonáta.

Debussy Démon szonátáját Ola Carson és Lars David Nilsson adta elő. Nagyon szép zene, amit a zeneszerző halál előtt 3 évvel írt. Lázasan dolgozott, hiszen érezte, hogy a betegsége miatt nem sok van neki hátra. 1918-ig élt. Leokadia Kasperova Éj című kompozíciója szól.

Leokadia Kasparova E című kórusművét a BBC Singers adta elő Hilary Campbell vezényletével. Ez a zeneszerző hölgy az orosz romantika alakja volt, és híres zongora művész. Egykoron Stravinskyt is tanította zongorázni. Albert Mössinger, egy svájci zeneszerző fúvós ötöse következik.

Elhangzott Albert Mössinger fúvós kvintet svájci népdalokra. Előadta a Berni Lastrin Pellata kamarazenekar. Ez a zeneszerző Bázelben született, egy kereskedő fia volt, aki Bernben, Lipcsében és Münchenben tanult, kávéházi zongoristaként dolgozott egy ideig. Telemann zenéje szól.

Télemán a Pirmonti fürdőkúra ciklusának szombat tétele hangzott el. A kúra minden napját egy-egy ilyen zeneműben örökítette meg a jó humorú és Donizettihez hasonló termékenységű német szerző. Előadta Albrecht és Heinrich Rau, Clemens Malich és Wolfgang Hochstein. Mi pedig hallgassuk meg Gertrud van den Berg rondóját.

Gertrud van den Berg rondóját Franz van Ruth játszotta. Most Bieber zenéje következik. Ez a híres szerző a jezsuitáknál tanult, Bohémia tartományban, Troppauban. Zenei képzését aztán Johann Heinrich Mälzer és Antonio Bertali vette át Bécsben. Bieber 6 rózsafüzér szonátáját hallgatjuk meg.

Heinrich Ignaz Franz von Bieber 6 rózsa fűzér szonátája hangzott el. Bieber nem teljesen tisztázott körülmények közt elhagyta munkaadóját. Azt tudjuk, hogy Salzburgba ment és zenészként lépett szolgálatba az érseknél. Hallgassuk meg Doug Wiren második kvartettjét.

Doug Virén második kvartettjét, a Sauleszkó vonós négyes játszotta. Ez a szerző Párizsban is tanult, az északi muzsikusok egyébként nagyon sokan utaztak Franciaországba, vagy Németországba az ottani romantikus, impressionista zeneszerzőköz tanulni. 2 óra van.

A BBC skóciai zenekarának hangversenye következik, amelyen Ryan Wigglesworth vezényelt. Elsőként Brahms harmadik szimfóniája hangzott el a londoni Royal Albert Hall hangverseny termében 2024. július 25-én. Solti György így írt az F-dur műről. A harmadik szerintem nagyon problematikus mű, nagyon sokat küszködtem vele, mindig úgy éreztem, hogy nem sikerült megbirkóznom a feladattal, emiatt aztán évek óta hozzá sem nyúltam. A harmadik szimfónia megírásakor Brahms 50 éves volt, a leghíresebb tétele a harmadik, amit aztán egy film még népszerűbbé tett, ez volt a Kísérő muzsikája.